0: rád.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
2: Meleg, füllet, zivataros idő lesz. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben értesítést közlekedési bírságról. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. A daganatok növekedését gátló molekuláris kapcsolót azonosítottak az ELTE kutatói. Vizsgálataik szerint, ha gátolják egyes bizonyos enzim működését, az leállíthatja a tumorsejtek növekedését. Kutatók úgy vélik, hogy az eredmény új lehetőséget nyithat egyes daganattípusok kiegészítő kezelésében. Az eredményeket egy rangos nemzetközi tudományos folyóiratban publikálták. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. Feljelentést tett az oktatásban használt kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érzek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést, 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet, közölte a Hungaromet. Bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék vagy egyáltalán nem esett. A száraz meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az öntözetlen területeken a kukorica sem fejlődik megfelelően, tették hozzá. Országos szinten is jelentős denevér kolóniákat fedeztek fel Pécsen. A Duna-Dráva Nemzeti Park tájékoztatása szerint mintegy 300 egyedből álló fokozottan védett csonkafülű denevér kolónia, valamint egy több mint 900 példányos közönséges denevér szülő kolónia került elő. A szakemberek szerint a felfedezés reményt ad a csökkenő állományú fajok hosszú távú fennmaradására, továbbá megkezdik a szálláshelyek hosszú távú védelmének előkészítését. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos, a hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél, ha nem es a cél, legyél nem.

Rio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Meleg, füllet, zivataros idő lesz. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben értesítést közlekedési bírságról. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. A daganatok növekedését gátló molekuláris kapcsolót azonosítottak az ELTE kutatói. Vizsgálataik szerint, ha gátolják egyes bizonyos enzim működését, az leállíthatja a tumorsejtek növekedését. Kutatók úgy vélik, hogy az eredmény új lehetőséget nyithat egyes daganattípusok kiegészítő kezelésében. Az eredményeket egy rangos nemzetközi tudományos folyóiratban publikálták. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. Feljelentést tett az oktatásban használt Kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizette ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

hogy lehet ilyen pontos? Az első nőm, kinek az idő fontos? Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű, cinema veríték menetrend szerint.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést, 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet, közölte a Hungaromet. Bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék vagy egyáltalán nem esett. A száraz meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az öntözetlen területeken a kukorica sem fejlődik megfelelően, tették hozzá. Országos szinten is jelentős denevér kolóniákat fedeztek fel Pécsen. A Duna-Dráva Nemzeti Park tájékoztatása szerint mintegy 300 egyedből álló fokozottan védett csonkafülű denevér kolónia, valamint egy több mint 900 példányos közönséges denevér szülő kolónia került elő. A szakemberek szerint a felfedezés reményt ad a csökkenő állományú fajok hosszú távú fennmaradására, továbbá megkezdik a szálláshelyek hosszú távú védelmének előkészítését. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Meleg, de zivataros idő várható. További reformokat sürget Magyarországon is az Európai Bizottság. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. További korrupció ellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság. Írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben, ugyanakkor további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendők a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez 3 napi mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Nem valószínű, hogy a közeljövőben újraindulnak az ukrajnai béketárgyalások, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov ugyanakkor azt mondta, Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre. Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt. Szerhij Korecki eddig a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt mondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte. Feljelentést tett a gondosóra program beszerzései miatt több bűncselekmény gyanújával az Integritás Hatóság. A gondosóra projektet tavaly óta vizsgálja a hatóság, miután Hatházi Ákos volt parlamenti képviselő túlárazásra hivatkozva feljelentést tett az ügyben. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, 2 országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. Hétvégén néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Rio FM. Mellette szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Meleg, de zivataros idő várható. További reformokat sürget Magyarországon is az Európai Bizottság. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság, írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben. Ugyanakkor további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-i ünnepségeket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. A MOL szerint nem kell extra kőolaj tartalékot felhalmozni, mert elegendők a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az Unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő, ez 3 napi mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. Ma távozik Keir Starmer, brit miniszterelnök a kormányzó munkáspárt éléről. A párt új vezetője Andy Burnham korábbi manchesteri polgármester lesz. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormány alakítással. Keir Starmer júniusban jelentette be, hogy távozik a párt és a kormány éléről, miután belpolitikai botrányok, valamint a munkáspárt walesi és skóciai veresége miatt népszerűtlenné vált. Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt. Serhij Korecki eddig a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt mondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. Hétvégén néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most
7: indul a reggel.
6: Jó reggelt!
7: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.
8: A reggel is melletted szól.
9: Yeah. Oh yeah.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 9 perc múlt 7 óra, ez már a pénteki napindítónk, július 17-én az Endrék, az Elekek, a Lottik és a Jessikák névnapján. Istenetes ünnepeltjeinket, boldog névnapot kívánok. Én Pálinka Zsolt vagyok, rádiózunk együtt ma is délig itt a Trio FM-en. Like the-

Jó reggelt kívánok! Néhány szót értünk most az időjárásról. A mai napon még igazi hamisítatlan kánikulára számíthatunk a térségben. Pénteken sok napsütés lesz, és napközben csapadéktól sem kell tartani. A szél többnyire mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet pedig eléri a 36 fokot. Az éjszakai órákban azonban változás kezdődik. Egy érkező hidegfront hatására feltámad majd az északnyugati szél, és többfelé alakulhat ki záporzivatar. A hétvégén egy kicsit fellélegezhetünk, mérséklődik a forróság, szombaton a kezdeti futózáporok után sokat süt majd a nap, de napközben ismét megnövekszik a felhőzet, és helyenként újabb záporok, zivatarok lehetnek. Az északnyugati szél sokfelé megérénkül, megerősödik, a legmelegebb órákban 34 fokot mérhetünk. Vasárnap a napos és felhős időszakok váltogatják majd egymást, napközben még csak helyenként, este és éjjel viszont egy újabb hidegfront miatt már többfelé számíthatunk esőre, zivatarokra és viharos szélre. A hőmérséklet vasárnap délután 36 fok körül alakul.

0: Néhány közlekedési információ péntekre a 32-26-as számú Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúj közötti összekötő úton útépítési munkátok folynak a kezdeti szakaszon, mindkét irányban félpályás lezárásra és korlátozásra kell készülni, amely várhatóan augusztus 31-én délután 1 óráig tart. Szintén útépítés miatt kell lassítanunk a 32-27-esen az Újszász Jászapáti közötti összekötő szakasz végén, Jászapáti közelében. Itt is mindkét irányban félpályás lezárás van érvényben, a munkátok a tervezettek szerint július 31-ig tartanak. A 31-14-es úton tápíjóság belterületén közműkábelépítési munkák vannak, mindkét irányban útszűkületre kell készülni az erre közlekedőknek, a korlátozás pedig várhatóan augusztus 14-én délután 5 óráig lesz érvényben. Közlekedjenek ma is óvatosan, vigyázzanak magukra és autós társaikra is.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

Köszöntök mindenkit, haza van a napi horoszkópot, nézzük, mit ígérnek a csillagok erre a pénteki napra, július 17-ére. A mai asztrológiai hatások hirtelen konfliktusokat, féltékenységet vagy hatalmi harcokat jeleznek, így érdemes lesz kicsit türelmesebbnek lenni egymással, és inkább a közelgő hétvégére koncentrálni. Kezdjük a sort a kosokkal. A kos együek ma könnyen felkaphatják a vizet, különösen ha valaki megkérdőjelezi a döntéseiket. Nem kell minden csatát megnyerniük, néha a legjobb válasz, egyszerűen a tovább lépés. Estére már sokkal nyugodtabban látják majd a helyzetet. A bika szülötteinek kedveznek a meghitt pillanatok, de egy váratlan megjegyzés érzékenyen érinteti önöket. Érdemes elszámolni 10-ig, mielőtt reagálnak, és javasolt elkerülni a felesleges féltékenkedést is. A nyitottak maradnak, gyorsan elsimul majd a feszültség. Az ikrek számára a mai nap kisebb fordulatokat hozhat, jól jön majd a rugalmasság. Ha valaki máshogy lát egy helyzetet, abból még nem kell vitát generálni, ne hagyják, hogy egy apróság elrontsa a hétvége előtti hangulatot. A rák egyében járók vigyázzanak, mert egy kisebb félreértés most sokkal nagyobbnak tűnhet a valóságosnál. Inkább kérdezzenek rá dolgokra, ahelyett, hogy találgatásokba bocsátkoznának, hiszen egy őszinte beszélgetés most mindent megoldhat. Az oroszlánok érzékenyebben reagálhatnak, ha úgy érzik, hogy nem kapnak elég figyelmet vagy elismerést. Ne feledjék, hogy nem mindenki fejezi ki ugyanúgy az érzéseit. Délutánra szerencsére elsimulnak a hullámok, és visszatér majd a könnyed hangulat. A szüzeknél a kapcsolatok kerülnek most előtérbe, egy váratlan helyzet ugyan kibillenteti önöket a nyugalmukból, de a találékonyságuknak köszönhetően gyorsan megtalálják majd a megoldást. Ma a türelem és a higgadt kommunikáció lesz a kulcs. Hozom hamarosan a folytatást a mérlegekkel.

0: Ez a reggeli starter horoszkópozunk a szokásos módon 7 és 8 között. Folytatjuk a mérleggel. A mérleg együeknél a kapcsolatok vannak a középpontban, és már egy kisebb nézeteltérésnek is a kelleténél nagyobb jelentőséget tulajdoníthatnak. Ne feltételezzék rögtön a legrosszabbakat, de egy kedves gesztus vagy egy őszinte mondat gyorsan helyreállítja majd a békét. A skorpiók ma találkozhatnak valakivel, akinek a meglepő viselkedése kizökkenteti önöket a nyugalmukból. Ne vonjanak le azonnal messze menő következtetéseket, adjanak időt az érzések leülepedésére. A nap végére már egészen másképpen látják majd a helyzetet. A nyilasok a pénteki pörgésben könnyen elszámolhatják a problémáikat, amiből adódhat némi feszültség. Egy kis humor most sokkal többet segít, mint a görcsös javítási kísérletek. Engedjék el az apró bosszúságukat a jó hétvége érdekében. A Bax szülötteinek ma érdemes elengedniük az irányítást, egy váratlan változás elsőre talán kellemetlennek tűnik, de később kiderül, hogy nagyon is jól jött. Ráadásul pénzügyekben is jó hír érkezhet, bejöhet majd egy korábbi számításuk. A vízöntőknek fel kell készülniük arra, hogy ma nehéz kiszámítani a környezetük reakcióit. Ha valaki meglepő módon viselkedik, ne keressék a konfliktust, adjanak egy kis teret másoknak és saját maguknak is. Ez volt a pénteki horoszkópunk itt a Trio FM-en. Szép napot, szép hétvégét kívánok mindenkinek!
1: Trio FM.

reggelt, jelszág, a napindítónkat hallgatják, másodperceken belül 8 óra, adom a stúdiót Takács Erikának, következnek a legfrissebb hírek, majd folytatjuk Katy Perry slágerével.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A TUFM hírei.
5: Meleg, de zivataros idő várható. További reformokat sürget Magyarországon is az Európai Bizottság. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. További korrupcióellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság, írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben. Ugyanakkor további igazságügyi és korrupcióellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-i ünnepségeket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. Ma távozik Keir Starmer brit miniszterelnök a kormányzó munkáspárt éléről. A párt új vezetője Andy Burnham korábbi manchesteri polgármester lesz. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormány alakítással. Keir Starmer júniusban jelentette be, hogy távozik a párt és a kormány éléről, miután belpolitikai botrányok, valamint a munkáspárt walesi és skóciai veresége miatt népszerűtlenné vált. Franciaországban ezentúl nem évülnek el a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények. Az elévülési tilalom korábban csak az emberiesség elleni bűncselekményekre volt érvényes. A beterjesztők tavasszal közzétett becslése szerint az intézkedésnek nincs általános társadalmi támogatottsága, de erős jelzés a gyermekekkel szembeni erőszak elleni küzdelemben. Első fokon 32 vádlottat ítéltek el a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartó kábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni. A lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: indul a reggel.
3: Jó reggelt!
6: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

8 óra múlt pontosan 8 perccel köszöntök mindenkit a Jászság rádiójában. Én Pálinkás Zsolt vagyok, a napindítónkat hallgatják, a mai napon pedig a naptár szerint az Endréket és az Elkeket ünnepeljük, az Endre név német, szláv és magyar származású, jelentése férfi, férfias, az Elek nevünk pedig magyar eredetű, jelentése mára sajnos ismeretlen. Kedves Elekek, Endrék, ezúton kívánok boldog névnapot. Itt a trió, pedig haladunk tovább zenével. Gracie Ebrenz következik.

0: Ilyen közlekedési információ péntekre a 32-26-as számú Jászassó-Szentgyörgy-Tiszasúj közötti összekötő úton útépítés munkálatok folynak a kezdeti szakaszon, mindkét irányban félpályás lezárásra és korlátozásra kell készülni, amely várhatóan augusztus 31-én délután 1 óráig tart. Szintén útépítés miatt kell lassítanunk a 32-27-esen az Újszász-Jászapáti közötti összekötő szakasz végén, Jászapáti közelében. Itt is mindkét irányban félpályás lezárás van érvényben, a munkátok a tervezettek szerint július 31-ig tartanak. A 31-14-es úton Tápióság belterületén közműkábelépítési munkák vannak, mindkét irányban útszűkületre kell készülni az erre közlekedőknek, a korlátozás pedig várhatóan augusztus 14-én délután 5 óráig lesz érvényben. Közlekedjenek ma is óvatosan, vigyázzanak magukra és autós társaikra is.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáros születik.
1: Július 17-én egy kicsit szétnézünk az eseménynaptárunkban. Pontosan 112 évvel ezelőtt, 1914-ben ezen a napon született Tolnai Klári, a kétszeres Kossuth-díjas színésznő, a nemzet kedvence, aki pályafutása során több mint 150 filmben és számtalan emlékezetes színházi szerepben nyújtott felejthetetlen alakítást. Szintén ma ünnepelné születésnapját Nagy László Kossuth-díjas költő és műfordító, a Kiviszi át a szerelmet című híres költemény szerzője, aki ma lenne 101 éves. 106 évvel ezelőtt, 1920-ban született Kárpáti Rudolf, hatszoros olimpiai bajnok, kardvívónk, és szintén ezen a napon, de 114 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Kovács Pál, aki ugyancsak hatszoros olimpiai bajnokként írta be magát a magyar vívósport történetébe. A technikai vívványok terén is fontos mérföldkőhöz érkeztünk. 106 évvel ezelőtt született a svéd mérnök Nils Bohlin, akinek a ma is használatos hárompontos biztonságjövet köszönhetjük, amely azóta is autósok millióinak életét menti meg nap mint nap.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Dobd be magad a nyárba Jászberényben! A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen!
3: Ez volt a reklám!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak. Somebody.

0: Ez a Trio FM jelzben ínyből jelentős változások jöhetnek a meghibásodott fogyasztási cikkek javítási feltételeiben hazánkban. A kormány társadalmi egyeztetése bocsátotta azt a rendre tervezetet, amelyet az Európai Unió javításhoz való jogról szóló irányelvét ülteti át a hazai jogrendbe. A javaslat célja, hogy a vásárlók a csere helyett inkább a javítást válasszák, csökkentve ezzel a hulladék mennyiségét. A tervezet egyik legfontosabb újdonsága, hogyha önök a jótállási időn belül a csere helyett a javítás mellett döntenek, a kellékszavatosság igény 2 éves elévülési ideje egyszeri alkalommal 12 hónappal, vagyis 1 teljes évvel meghosszabbodik. A gyártóknak a jótállási idő lejárta után is biztosítaniuk kellene a javítás lehetőségét, akár ingyen, akár ésszerű díj ellenében. A szabályozás a gyártókra is szigorú kötelezettséget róna, ésszerű áron kellene biztosítaniuk a pótalkatrészeket, és a honlapikon kötelezően fel kellene tüntetni a javítás irányadó díjait. Emellett tilos lenne hardveres vagy szoftveres trükkökkel megnehezíteni a javítást, és a gyártó nem tagadhatná meg a munkát azért, mert a készüléket korábban egy független szervizben javították. Bevezetnének egy egységes, ingyenes európai javítási adatlapot is, amely pontosan tartalmazná a hiba leírását, a javítás maximális árát és várható időtartamát. 2027. júliusának végén egy online kereső platform is elindulna a javító műhelyek könnyebb megtalálására. A tervezetet szombatig lehet véleményezni, a szabályok többsége pedig a tervek szerint 2026. augusztus 31-én lépne hatályba.
1: Jó FM. A járság ritmusa. A járság ritmusa.

0: FM Jászberényből egy rendkívül érdekes egészségügyi kutatás eredményeit hozom önöknek, amely rávilágít arra, hogy a lelki egyensúlyunk mennyire szorosan összefügg a fizikai egészségünkkel. Egy friss kutatásban 18 korábbi vizsgált adatait elemezték a szakemberek, és arra jutottak, hogy a pozitív szemlélet, a hála gyakorlása és a tudatos jelenlét, vagyis a mindfulness nem csak a stressz csökkenti, de a szívünk egészségére is kifejezetten jó hatással van. Azoknál a résztvevőknél ugyanis, akik legalább 8-12 héten át rendszeresen végeztek ilyen egyszerű gyakorlatokat, mutathatóan javult a vérnyomás, és csökkentek a szervezetben a gyulladásos panaszok. A leghatékonyabb módszernek a hálanapló vezetése, a tudatos meditáció és a nap pozitív eseményének rendszeres átgondolása bizonyult. A szakemberek persze hangsúlyozzák, hogy a pozitív gondolkodás önmagában nem csodaszer, és nem helyettesíti az orvosi kezelést vagy a gyógyszereket, de kiváló kiegészítője lehet az egészséges életmódnak. A kutatók szerint a lelki egészségünk fejlesztése pontosan úgy működik, mint a rendszeres testmozgás. A mindennapokban következetesen végzett apró pozitív lépések hozzák meg a valódi, hosszú távú eredményt. Vigyázzanak magukra, és tartsanak velünk a folytatásban is.
1: Rio FM, melletted szól.

0: 3 másodperc és 9 óra, folytatjuk a friss hírekkel, adom a stúdiót Takács Erikának, a reggeli starteringben pedig hozom majd Daniel Powter dalát, a Bad Day már itt van bekészítve.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az Aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az Aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Meleg, de zivataros idő várható. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Tovább súlyosbodik az aszály az Alföld egyes részein. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedésbiztonságról. Feljelentést tett az oktatásban használt krétarendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Franciaországban ezentúl nem évülnek el a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények. Az elévülési tilalom korábban csak az emberiesség elleni bűncselekményekre volt érvényes. A beterjesztők tavasszal közzétett becslése szerint az intézkedésnek nincs általános társadalmi támogatottsága, de erős jelzés a gyermekekkel szembeni erőszak elleni küzdelemben. Első fokon 32 vádlottat ítéltek el a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartókábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni. A lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszály, közölte a Hungaromet. Bár az elmúlt napok záporai néhol átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék, vagy egyáltalán nem esett. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 9 óra volt 8 perccel, Daniel Pátterdel a Bad Day forgott itt a Trio FM-en. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a reggel is tartalunk ezen órájában. Itt lesznek a programajánlataink, valamint a Coldplay és Rita Ora egyes lágere.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

0: mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: Ez a Trio FM Jászberényből folytatjuk programajánlattal. A Jászberény Egészségfejlesztési Iroda ingyenes egészségmegőrző programokat kínál a közeljövőben, melyekre szeretettel várják az érdeklődőket. Július 20-án hétfőn 18 órakor indul a közös séta a Szent Erzsébet kórház régi bejáratától. A havi rendszerességű körülbelül másfél órás közvetlen programot dr. Földházi Krisztina háziorvos életmódorvos vezeti. A részvétel biztonságos és minden korosztálynak ajánlott. Július 22-én szerdán délő 10 és délután 2 óra között a Jászberényi Belvárosi Strand és Termálfürdőben a mentális egészség és a stresszkezelés áll majd a fókuszban. 11 órától interaktív előadást hallgathatnak meg a felnőttek, miközben a 6 és 11 év közötti gyermekeket játékos lelki akadálypálya várja ajándékkártyákkal. Július 24-én pénteken a reggeli órákban a Jászberényi piacon találkozhatnak a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda munkatársaival. Gyakorlatias, hűsítő tippeket kaphatnak a hidratációról és a tűzhely nélküli ételekről, emellett receptkártyákat is fotózhatnak a telefonjukkal.
3: A programok után vissza a Jászság kedvencei közé.
4: Trio FM, melletted szól.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, a kirakósból csak

0: Néhány közlekedési információ péntekre a 32-26-as számú Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúj közötti összekötő úton útépítési munkátok folynak a kezdeti szakaszon, mindkét irányban félpályás lezárásra és korlátozásra kell készülni, amely várhatóan augusztus 31-én délután 1 óráig tart. Szintén útépítés miatt kell lassítanunk a 32-27-esen az Újszász-Jászapáti közötti összekötő szakasz végén, Jászapáti közelében. Itt is mindkét irányban félpályás lezárás van érvényben, a munkátok a tervezettek szerint július 31-ig tartanak. A 31-14-es úton Tápióság belterületén közműkábelépítési munkák vannak, mindkét irányban útszűkületre kell készülni az erre közlekedőknek, a korlátozás pedig várhatóan augusztus 14-én délután 5 óráig lesz érvényben. Közlekedjenek ma is óvatosan, vigyázzanak magukra és autós társaikra is.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: que te hace llorar.
1: Fél tíz múlt egy perccel Szendi Hani a mikrofon, hiszen érkeznek a Trio FM friss helyi információi.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Lebuktak a drogdílerek. Indítványozták a 34 éves férfi letartóztatását. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált, várják a jelentkezőket. Aki zenél, részesen lehet egy zenés gasztronómiai eseménynek. A helyszín Jászberény főtere lesz majd. Szólóénekeseket, zenészeket, akusztikus zenekarokat keresnek az augusztus 29-én megrendezésre kerülő utcazene fesztiválra. Jászberényi éttermek, cukrászdák előtti területeken lesz lehetőség bemutatkozni, illetve a nap végén egy közös örömzenélésre is várják az érkezőket. Kizárólag akusztikus hangszerekkel fellépők jelentkezését várják. Hangosítást a szervezők nem tudnak biztosítani. Jelentkezni augusztus 16-áig lehet e-mailben a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen. Mutasd be a Nagyit! Ezzel a címmel írtak ki Jászberényben kisfilmkészítő pályázatot 7.-12. évfolyamos diákoknak. 3-5 perces kisfilmet kell elkészíteni. Interjút egy idős ismerőssel, Nagyival, szomszéddal, rokonnal, amelyben az induló megmutatja, milyen érdekes foglalkozása, hobbija vagy története van a riportalanyának. A legjobb alkotásokat értékes nyereményekkel díjazzák, és bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban idén, októberben. Jelentkezni e-mailben lehet a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen szeptember 1-ig. Változott az időpont, de a fellépő nem. Deák Bill Gyula szeptember 11-én lép fel Jászberényben. Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor lesz majd a vendég. Megérkezik tehát Jászberénybe a Rossz Vér turné a június 12-e időpont helyett szeptember 11-én. Szinte egyszerre csaptak le a nyomozók Jász-Nagykun-Szolnok megye két különböző pontján, hogy felszámolják az illegális hálózatot, drogról van szó. Jászfényszarun fehérporral és üvegpipával bukott le a 26 éves terjesztő, míg Karcagon a füstölőt árusító társa csuklóján is bilincs kattant. Jász-Nagykun-Szolnok megyében egy nap alatt tehát két drogdíler is rendőrkézre került. A nyomozók Jászfényszarun és Karcagon intézkedtek, mindkét férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják, őrizetbe is vették őket, és már kezdeményezték a letartóztatásukat. A jászsági rendőrök július 15-én délután fogtak el egy helyi 26 éves férfit Jászfényszarun. A gyanú szerint droggal kereskedett a településen. A rendőrök a gyanúsított ruházatának átvizsgálásakor 41 g kábítószer gyanús növényi törmeléket, 12 g fehérport és egy üvegpipát találtak. Az intézkedés során a helyszínen tartózkodó két helyi fogyasztót is előállították, mindhármuktól vizeletmintát vettek a rendőrei. A nyomozók a férfit kábítószerkereskedelem miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Hasonló volt a helyzet Karcagon is ugyanezen a napon. Ott egy 26 éves férfit fogtak el. Ő füstölőt terített a városban.

0: Pillanatában éppen autóba pattantak és menekülni próbáltak, írta Facebook oldalán a Jászboldogházai Polgárőr Egyesület. A tulajdonosok által kihelyezett vadkamera jelzése után a polgárőrök alig 2 percen belül ott voltak az ingatlannál. Bár a tolvajok azonnal feltartóztatása helyszínen nem sikerült, a polgárőrök nem veszítették el a fejüket, miközben tárcsázták a 112-t, biztonságos távolságból folyamatosan követték a menekülő járművet. A hajszak kilométereken át tartott Jászboldogháza külterületétől egészen a szomszédos település határáig. A rendőrök a polgárőröknek köszönhetően percre pontosan tudták, merre járnak a menekülők, így a rendőri egység elállta a tolvajok útját. A Jászberényi járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt indítványozta egy 34 éves férfi letartóztatását. Az illető a Szoljon szerint vérfürdőt rendezett egy fémrúddal és egy gázriasztó fegyverrel. Először megverte, majd fejbe lőtte haragosait a megvadult támadó. A megtámadott férfi a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló, a megtámadott nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A fátyol és gomoly felhők mellett azért ma sok napsütésre van kilátásunk. Délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve nyugat felől, előbb a Dunántúlon, valamint estétől már a középső ország részben is elszórtan kialakulhat záporzivatar. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. A zivataroktól függetlenül a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Ma délután 30-36 fok valószínű, térségünkben 33 fok lesz a legmelegebb, órákban közepesen felhős égbolt mellett mérsékelt keleti széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: time. Ez a Trio FM Jászberényből folytatjuk egy programajánlattal. Jászapátin megnyílt a 29. Jak Jászapáti Alkotóhét kiállítása. A Vágópál hely történeti gyűjteményben az István Király út 23 szám alatt látható tárlaton fiatal alkotók munkáit csodálhatják meg az érdeklődők. A kiállítást Majtén Judit művésztanár nyitotta meg, a fiatal tehetségeket pedig olyan neves oktatók segítették, mint Deli Julianna, Jámbor Mihály Mónika, Nagyné Koncéva, Szabari Zoltán, valamint maga a megnyitó művésztanárnő is. A különleges alkotásokat bemutató tárlat egészen augusztus 28-áig tekinthető meg. Pontos információ, hogy a látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges az 57-952-650-es telefonszámon.
1: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
2: Trio FM mellett.

0: Ez a Trio FM, a Helyesség rádiója. Jászberényben útfelújításokról döntött az önkormányzat, a következő hetekben többek között a Pannónia, a Rozmaring, az Ipartelep, a Kötélverő, a Sándor, a Cserkész, a Napsugár, a Sármány, a Báthori, a Bognár és a Hablány utca különböző szakaszain végeznek majd munkálatokat. A kivitelezők az aszfalt vágását, az alap kiszedését, az úzott kőterítését és az új aszfalt kopórétek kialakítását végzik el. Mindezzel párhuzamosan megkezdődött már a teljes út és járdafelújítás tervezése is: a Dohány, a Szív, a Petőfi Sándor, a Galamb, a Göncöl, a Kisernő, a Honvéd, valamint a Sándor utcában és a Kórház utca egy szakaszán. Ez a munka magában foglalja az érintett részek közműkorszerűsítését is.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: óra is múlt már egy perccel. A legfontosabb információkkal folytatjuk, kapcsoljuk az MT hírszolgálatot. Takács Erika híreit követően pedig itt lesz Joe újdonsága, az In The Beginning.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: frissautó.hu.
5: Minden, ami az autódhoz kell.
4: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és
5: csajos cuccok.
4: Mindened az autód.
5: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
4: frissautó.hu. Itt vagy már.
5: Motorosoknak is.
6: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Meleg, de zivataros idő várható. Egyre nagyobb válságban van a házi orvosi ellátás. Elhalasztották a szombatra tervezett balatonátúszást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is válságban van a házi orvosi ellátás. Több mint 760 praxis betöltetlen, 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Egy házi orvosra pedig átlagosan csaknem 14 ezer beteg jut évente. A viharsarokban és a Közép-Dunántúlon a legsúlyosabb a helyzet. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss adatait elemezve, a GKI Gazdaságkutató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Ennek fő oka az elöregedés, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány. A praxisok 17,5%-ában nincs főállású gyermekházi orvos. Feljelentést tett az oktatásban használt krétarendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Elhalasztották a holnapra tervezett balatonátúszást, mivel az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható, a szervezők a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
9: A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. Hétvégén néhány fokos lehűlésre kell számítani.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Köszöntöm Önöket, 10 óra múlt pár perccel folytatjuk a péntek délelőttünket. Most egy rendkívül izgalmas késő esti programot ajánlok figyelmükbe, méghozzá űrkutatás és a technológia szerelmeseinek. Ma este ugyanis egy újabb látványos mérföldkőhöz érkezik a világűr meghódítása. Élőben követhetjük végig a SpaceX legújabb Starship rakéta tesztjét az űrkutatás magyarul YouTube csatornán. A hatalmas hordozó rakéta és az űrhajó a tervek szerint ma késő éjszaka, pontosan 3:01-kor emelkedik majd a magasba. A közvetítés során láthatjuk majd a látványos fokozatszétválást, a hordozó rakéta puha landulását a vízfelszínre, valódi műholdak pályára állítását, végül pedig a visszatérést a légkörbe, amit az űrhajó precíziós leszállása koronáz majd meg. Akit érdekel a téma, mindenképpen érdemes nyomon követni majd az eseményeket ma éjszaka.

0: Ez a Trio FM Jászberényből, most a technológia világából hozok friss híreket, méghozzá egy hatalmas botrányról, amely az Instagram házatáján robbant ki. A Meta azonnal leállította a legújabb mesterséges intelligenciára épülő képgeneráló funkcióját, miután óriási felháborodást tört ki a felhasználók körében. A kedden bemutatott úgynevezett Mass Image nevű eszköz ugyanis bárki számára lehetővé tette, hogy a nyilvános profilok fotóit felhasználva a tulajdonosok tudta és engedélye nélkül gyártson manipulált képeket a mesterséges intelligencia segítségével. A legnagyobb felháborodást az okozta, hogy a funkciót alapértelmezetten mindenkinél bekapcsolták, így a gyanútlan felhasználók képei szabad prédává váltak. A komoly adatvédelmi aggályok és a népharag miatt a Meta végül kénytelen volt beismerni a hibát, és azonnal vissza is vonta az eszközt. A döntést a hollywoodi színész szakszervezet és több nemzetközi emberi jogi szervezet is üdvözölte, akik szerint a technológiai óriás teljesen félreértelmezte a közhangulatot és a technológia nyilvánvaló veszélyeit. A Meta az eset után közölte, meghallották a visszajelzéseket, és a jövőben nagyobb figyelmet fordítanak majd a felhasználók biztonságára.
1: Mellette. Mellette. Trio FM.

Ez a Trio FM játszmereimből. Gondolták volna, hogy a zenei videoklipek váltják ki a legjobb nosztalgikus érzéseket? Egy friss nemzetközi kutatás szerint, amelyben több mint 1800-an vettek részt, a megkérdezettek 68%-a a klipeket nevezte meg az első számú nosztalgia forrásnak, megelőzve a hangfelvételeket és a koncertvideókat is. A felmérés megerősítette azt is, hogy a zene a legmeghatározó kulturális élmény a múlt felidézésében. A válaszadók 88%-a szerint ugyanis a dallamok ébresztik fel leginkább a régi emlékeket, jóval megelőzve a filmeket, a televíziós műsorokat vagy éppen a videójátékokat. Különösen érdekes a legfiatalabbak helyzete, az Z-generációs válaszadók 65%-a érez kötődést olyan korábbi kulturális korszakok iránt, amelyeket valójában át sem élt, és minden harmadik fiatal úgy gondolja, hogy rossz generációba született. Ebben a streaming platformoknak is nagy szerepük van, hiszen ma már pár kattintással bárki felfedezheti a korábbi évtizedek zenei világát. Egy másik kapcsolódó kutatásból az is kiderült, hogy a zene mentális egészségünkre is kiváló hatással van. Az elektronikus zene, a mozgás és a légző gyakorlatok ötvözése például bizonyítottan csökkenti a szorongást, miközben erősíti az örömérzetet és a közösségi összetartozást.

0: Fél 11 múlt 1 perccel gyorsan elmondom, hogy milyen finomságokkal készülnek ma a Jászberényi ételnek, aztán átadom a stúdiót Szendi Hajninak, mit lesznek a Trio FM friss helyi információi.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
0: A River Bistro pénteki finomságai palócgulyás, rántott tengeri halfilé rizssel, tartárral és sertéspörköl tésztával. Elérjük a River Bistrót az 57-407-500-as telefonszámon. A Sólyom Hotelben július 17-én pénteken a napi menüben csontleves és rizses hús, ehetünk még ezen kívül zöld borsólevest is, a húsmentes ajánlatból rántott kamembert sajtot áfonyamártással, további főételek közül pedig kínálnak töltött csirkecombot, borzas hérce mellett készül még brassói apró pecsenye, forgatott hércemell, holstein szelet és magyaros sertésszelet. A Sólyom Hotelben elérhető diák menü is. Rendelés felvétel 57-401-267. Ízletes háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, a mai kínálatban házi padlizsánkrém friss primőr válogatással, paradicsomos tészta húsgombóccal, desszert vagy kávé. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A Hello Berény parkoló menüjét kérhetjük elvitelre, vagy helyben fogyasztásra. A Karaván önkiszolgáló étterem ételein pénteken csorbaleves, őszi baraszkleves, marhalábszár pörkölt földburgonyával, magyaros szűzérme főtt tésztával, rántott lazacszelet, csőben sült érce, sajta, sonkával, paradicsommal, ajánlanak még rántott velőt, kolbásszal, csedássajttal töltött karajt és meggyes mákos palacsintát vanília öntettel. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. Az Arany Kanál étterem július 17-én húslevest készít gazdagon, választható még ribizli krémleves is. A mai ajánlatban szerepel fekete szezámos rántott karaj rizibizivel, fokhagymás sajtos csirkemell rizssel, rántott sajt gladiátor csirketokány rizssel, fűszeres gerezdel, aranygaluska, a vega menüben pedig pirított édes burgonya mascarpone aszaltáfonyával rizssel. 57-403-290 és 0620-470-3733, ezek az Arany Kanál étterem elérhetőségei. Várja vendégét ma a Pipacs étterem alföldi húslevessel és zöldbablevessel, a mai menüsorban szerepel még burgonyás tészta, borzas csirke rizibizivel, darált húsos rakott tök, lecsós sült sertéshús sült burgonyával. A Pipacs étterem telefonszáma 57-405-510. A Firpo Pizzeria napi menüjében tejszínes kukoricás csirkemell spagettivel. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
6: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Indítványozták a 34 éves férfi letartóztatását. Lebuktak a drogdílerek. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált, várják a jelentkezőket. Aki zenél, részesen lehet egy zenés gasztronómiai eseménynek. A helyszín Jászberény főtere lesz majd. Szólóénekeseket, zenészeket, akusztikus zenekarokat keresnek az augusztus 29-én megrendezésre kerülő utcazene fesztiválra. Jászberényi éttermek, cukrászdák előtti területeken lesz lehetőség bemutatkozni, illetve a nap végén egy közös örömzenélésre is várják az érkezőket. Kizárólag akusztikus hangszerekkel fellépők jelentkezését várják. Hangosítást a szervezők nem tudnak biztosítani. Jelentkezni augusztus 16-áig lehet e-mailben a balla.andreakukac@jászkerület.hu e-mail címen. Mutasd be a Nagyit! Ezzel a címmel írtak ki Jászberényben kisfilmkészítő pályázatot 7.-12. évfolyamos diákoknak. 3-5 perces kisfilmet kell elkészíteni. Interjút egy idős ismerőssel, Nagyival

0: Berénybe a Rossz Vér turné a június 12-e időpont helyett szeptember 11-én. Szinte egyszerre csaptak le a nyomozók Jász-Nagykun-Szolnok megye két különböző pontján, hogy felszámolják az illegális hálózatot, drogról van szó. Jászfényszarún fehér porral és üvegpipával bukott le a 26 éves terjesztő, míg Karcagon a füstölőt árusító társa csuklóján is bilincs kattant. Jász-Nagykun-Szolnok megyében egy nap alatt tehát két drogdíler is rendőrkézre került. A nyomozók Jászfényszarún és Karcagon intézkedtek. Mindkét férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják, őrizetbe is vették őket, és már kezdeményezték a letartóztatásukat. A jászsági rendőrök július 15-én délután fogtak el egy helyi 26 éves férfit Jászfényszarún. A gyanú szerint droggal kereskedett a településen. A rendőrök a gyanúsított ruházatának átvizsgálásakor 41 g kábítószer gyanús növényi törmeléket, 12 g fehér port és egy üvegpipát találtak. Az intézkedés során a helyszínen tartózkodó két helyi fogyasztót is előállították, mindhármuktól vizelet mintát vettek a rendőrei. A nyomozók a férfit kábítószerkereskedelem miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Hasonló volt a helyzet Karcagon is ugyanezen a napon, ott egy 26 éves férfit fogtak el. Ő füstölőt terített a városban. A rendőrök nála is eljárást indítottak, őrizetbe vették, letartóztatását nála is kezdeményezték. A két elfogással a rendőrség tájékoztatása szerint két feltételezett kábítószerkereskedő került a megye illegális droghálózatából most ki. Vadkamera buktatta le. Sikeres tettenéréssel és rendőrségi elfogással végződött egy külterületi tanyafosztás kísérlet Jászboldogházán. A polgárőr egyesület gyors reakciójának és a technológiának köszönhetően a bűnözőknek esélyük sem volt elmenekülni. A helyszínre érkező egység azonnal tetten érte a fosztogatókat, akik a lebukás pillanatában éppen autóba pattantak és menekülni próbáltak, írta Facebook oldalán a Jászboldogházai polgárőr egyesület. A tulajdonosok által kihelyezett vadkamera jelzése után a polgárőrök alig két percen belül ott voltak az ingatlannál. Bár a tolvajok azonnal feltartóztatása helyszínen nem sikerült, a polgárőrök nem veszítették el a fejüket, miközben tárcsázták a 112-t, biztonságos távolságból folyamatosan követték a menekülő járművet. A hajsza kilométereken át tartott Jászboldogháza külterületétől egészen a szomszédos település határáig. A rendőrök a polgárőröknek köszönhetően percre pontosan tudták, merre járnak a menekülők, így a rendőri egység elállta a tolvajok útját. A Jászberényi járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt indítványozta egy 34 éves férfi letartóztatását. Az illető a Szoljon szerint vérfürdőt rendezett egy fémrúddal és egy gázriasztó fegyverrel. Először megverte, majd fejbe lőtte haragosait a megvadult támadó. A megtámadott férfi a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló, a megtámadott nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A fátyol és gomoly felhők mellett azért ma sok napsütésre van kilátásunk. Délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve nyugat felől, előbb a Dunántúlon, valamint estétől már a középső ország részben is elszórtan kialakulhat záporzivatar. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. A zivataroktól függetlenül a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Ma délután 30-36 fok valószínű, térségünkben 33 fok lesz a legmelegebb órákban, közepesen felhőségbolt mellett mérsékelt keleti széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Egy egészen rendkívüli és látványos újítással készül a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a most vasárnapi VB döntőre. A FIFA bejelentése szerint a labdarúgó világbajnokság győztese ezúttal nem csak az aranytrófeát emelheti a magasba, hanem a játékosok egy-egy egyedi gyűrűt is kapnak majd a diadalért. A szövetség ezzel az amerikai profi sportbajnokságokban már mélyen gyökerező tradíciót honosítjanak a labdarúgásban. Az ékszerek egyik oldalán a világbajnoki trófea, a másikon pedig a győztes együttes identitással jelképei szerepelnek majd. A magyar idő szerint vasárnap este 9 órakor kezdődő finálé után a győztes szövetségi kapitány és a csapatkapitány azonnal átvehet egy előzetes változatot. Később 30 darab gyűrűt gyártanak le a kerettagoknak, míg a szurkolók számára 1996 darabot bocsátanak majd értékesítésre. A világbajnokság döntőjében a címvédő argentin válogatott az Európa-bajnok spanyol csapattal mérkőzik majd meg.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

után folytatjuk majd a friss hírekkel a reggeli starter napindítónk, pedig erre a hétre zárja kapuit, a jövő héten is együtt indíthatjuk majd a reggeleket itt a 97.7 Trio FM-en, számítok majd akkor is figyelmükre. A hírek előtt még Florida és David Guetta közös dalát hozom, majd indul a napközben magazinunk. Rádiózunk együtt a péntek délelőtt utolsó órájában is.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menüajánló.
7: A River Bistro pénteki finomságai palócgulyás, rántott tengeri halfilé rizssel, tartárral és sertéspörkölt tésztával. Elérjük a River Bistrót az 57-407-500-as telefonszámon. A Sói Motelben július 17-én pénteken a napi menüben csontleves és rizses hús, ehetünk még ezen kívül zöld borsólevest is, a húsmentes ajánlatból rántott kamembert sajtot áfonyamártással, további főételek közül pedig kínálnak töltött csirkecombot, borzas hércemellet, készül még brassói apró pecsenye, forgatott hércemell, holstein szelet és magyaros sertésszelet. A Sói Motelben elérhető diák menü is. Rendelés felvétel 57-401-267. Ízlet háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, a mai kínálatban házi padlizsánkrém friss primőr válogatással, paradicsomos tészta húsgombóccal, desszert vagy kávé. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A Hello Berény parkoló menüjét kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. A karavánon kiszolgáló étterem ételein pénteken csorbaleves, őszi baraszkleves, marhalábszár pörkölt földburgonyával, magyaros szűzérme főtt tésztával, rántott lazacszelet, csőben sült érce, sajttal, sonkával, paradicsommal, ajánlanak még rántott velőt, kolbásszal, csedássajttal töltött karajt és meggyes mákos palacsintát vaníliaöntettel. A karavánon kiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. Az aranykanál étterem július 17-én húslevest készít gazdagon, választható még ribizli krémleves is. A mai ajánlatban szerepel fekete szezámos rántott karaj rizibizivel, fokhagymás sajtos csirkemell rizssel, rántott sajt gladiátor csirketokány rizssel, fűszeres gerezdel, aranygaluska, a vega menüben pedig pirított édes burgonya mascarpone aszaltáfonyával rizssel. 57-403-290 és 0620-470-37-33, ezek az aranykanál étterem elérhetőségei. Várja vendégét ma a Pipacs étterem alföldi húslevessel és zöldbablevessel, a mai menüsorban szerepel még burgonyás tészta, borzas csirke rizibizivel, darált húsos rakott tök, lecsós sült sertéshús sült burgonyával. A Pipacs étterem telefonszáma 57-405-510. A Firpo Pizzeria napi menüjében tejszínes kukoricás csirkemell spagettivel. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában.
6: Ez volt a menüajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
8: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
9: Meleg, de zivataros idő várható. Egyre nagyobb válságban van a házi orvosi ellátás. Szlovákiában fogtak el egy magyar toplistás bűnözőt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is válságban van a házi orvosi ellátás. Több mint 760 praxis betöltetlen, 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Egyházi orvosra pedig átlagosan csaknem 14 ezer beteg jut évente. A Viharsarokban és a Közép-Dunántúlon a legsúlyosabb a helyzet. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss adatait elemezve, a GKI Gazdaságkutató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Ennek fő oka az előregedés, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány. A praxisok 17,5%-ában nincs főállású gyermekházi orvos. Civilek is meghaltak Ukrajnában a hajnali orosz légi támadásokban. Odesszában lakóházak és polgári létesítmények rongálódtak meg. Két ember meghalt, 10 megsebesültek. Hersonban is lakóházakat ért dróncsapás, egy idős nő életét vesztette, egy másik lakos megsebesült. Az orosz erők 8 rakétát és 130 drónt vetettek be, többségüket a légvédelem megsemmisítette. Közben az ukránok 12 orosz hajóra mértek dróncsapást a Fekete-tengeren. A célpontok között teherszállító, olaj- és gázszállító hajók voltak. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztett, majd kábítószerkereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől. A bűnözőt Sturovóban fogták el. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. 2 nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Elhalasztották a holnapra tervezett Balatonátúszást, mivel az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható, a szervezők a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. A nap első részében sok napsütés várható, viszont délután nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
11: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Köszöntöm Önöket, 11 óra elmúlt, ez már a Napközben magazinunk itt a 97.7 Trio FM-en. Egy fontos felhívással folytatjuk, a Magyar Vöröskereszt júliusban is véradásra várja a segítő szándékú önkénteseket a járságban, hiszen tudják, minden csepp számít. A következő napokban két településen is lehetőség nyílik arra, hogy segítsenek a rászorulókon. Legközelebb július 20-án hétfőn Jászapátiban, a Művölődési Házban várják Önöket délután 1 és délután fél 5 között véradásra. Jövő hét pénteken, július 24-én pedig Jánoshidán, a Közösségi Ház és Könyvtárban nyújtatják a karjukat a véradók. Itt délután fél 2-től délután fél 5-ig tart majd az akció. A szervezők kérik, hogy a jelentkezéshez feltétlenül vigyék magukkal a személyigazolványukat, a lakcímkártyájukat és a tajkártyájukat is. Tegyünk jót együtt, mentsünk életeket, további kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Hamarosan érkezem majd programajánlatokkal itt a Trión, most pedig Pászmanon és Morgan Wallen közös lágerét indítom.
1: Ez a Trió Napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Most egy felhívást hozok a környék zenészeihez. Jászberényben idén is megrendezik a második nyárzáró utcazene fesztivált, méghozzá augusztus 29-én itt a város főterén. A szervezők olyan szólisták, a zenészeket és akusztikus zenekarokat keresnek, akik szívesen fellépnének a rendezvényen. A zenészek Jászberény éttermei és cukrászdai előtti területeken mutathatják be a produkcióikat, a nap végén pedig egy közös örömzenélésre is várják majd az előadókat. Pontos technikai tudnivaló, hogy a szervezők kizárólag akusztikus hangszeres produkciókat várnak, hangosítást nem tudnak biztosítani. A jelentkezéseket pedig augusztus 16-áig várják. A jelentkezéssel kapcsolatos további információkat megtalálják a Jászberényi Kulturális Programok Facebook oldalon. Egy komoly és hosszú rokészakának nézünk elébe itt a járságban. Bár a szeptember végi időpontig még bőven van idő, már most érdemes a naptárba vésni a dátumot, hiszen a rendezvényen egy nemes célt támogatnak a résztvevők. Szeptember 26-án szombaton délután 4 órától egészen másnap hajnal 2-ig a Jászberényi Ifjúsági Ház lesz a hazai rockzene központja. A rendezvényen fellép majd a Blues Company, az Aurora, Moby Dick, a Kalapács, valamint éjfélkor a Zoralle és Szendrei Zsolt, Sasza. A jótékonysági rockbuli teljes bevételével egy 19 éves fiatal hölgy gyógyulását segítik, akinél egy súlyos, ritka betegséget diagnosztizáltak. A jótékonysági rockbuli tehát itt Jászberényben szeptember 26-án szombaton már délután 4 órakor kezdetét veszi. Ha kedvelik a rockzenét, akkor mindenképpen érdemes jegyezni az időpontot, ráadásul a részvétellel még segíthetnek is. Július 18-án szombaton már reggel 9 órától várja a látogatókat a Jászárok szállási VS-re fogadhajtó szakosztálya. Egész nap izgalmas lovas programok követik egymást, lesz klasszikus fogadhajtó verseny és látványos pontgyűjtő verseny is. A madarak szerelmesének igazi csemegét jelent majd a Sas központ bemutatója, ami szintén kihagyhatatlan élménynek ígérkezik. A rendezvény ide alatt a helyszínen kirakodó vásár, különféle árusok várják majd a látogatókat. Lesznek finom ételek és italok is. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, a gyermekek részére az ugrálóvára, az arcfestés és a kézműves foglalkozás teljesen ingyenes. A nap végén pedig értékes nyereményekkel kecsegtető tombolahúzással zárul a Jászárok szállási program, így mindenképpen érdemes lesz majd a helyszínen maradni. Július 18-án szombat tehát reggel 9 órától Jászárok szálláson a VS-re fogadhajtó szakosztály fogadhajtó versenyét rendezik. Kellemes tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek ehhez a programhoz is. Maradjunk még július 18-ánál, de ugrunk ide Jászberénybe, ahol a keményebb dallamok kedvelői találhatják meg a számításaikat. Egyetlen este alatt három ikonikus tribute zenekar lép majd fel a Phoenix Fészek műhelyház udvarán. A jászberényi tributesten a grunge és a magyar rock legnagyobb slágerétől lesz majd hangos a környék. A kapukat délután 5 órától nyitják, a zenei program pedig este 6 órakor indul a grunge rock képviselőjével, a Big Cheese zenekarral. Őket követi majd a színpadon fél 8-tól a Kérdőjelek, akik egy hamisítatlan pokolgép tribut műsorral készülnek. Az este megkoronázásaként pedig 21 órától az Edda Forever tribut gondoskodik a felejtetetlen hangulatról, és elhozzák az Edda művek örökzöld rock himnuszait.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Néhány közlekedési információ péntekre a 32-26-as számú Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúj közötti összekötő úton útépítés munkátok folynak a kezdeti szakaszon, mindkét irányban félpályás lezárásra és korlátozásra kell készülni, amely várhatóan augusztus 31-én délután 1 óráig tart. Szintén útépítés miatt kell lassítanunk a 32-27-esen az Újszász-Jászapáti közötti összekötő szakasz végén, Jászapáti közelében. Itt is mindkét irányban félpályás lezárás van érvényben, a munkátok a tervezettek szerint július 31-ig tartanak. A 31-14-es úton Tápióság belterületén közműkábelépítési munkák vannak, mindkét irányban útszűkületre kell készülni az erre közlekedőknek, a korlátozás pedig várhatóan augusztus 14-én délután 5 óráig lesz érvényben. Közlekedjenek ma is óvatosan, vigyázzanak magukra és autós társaikra is.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: törje vihar a szárnyat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált. Indítványozták a 34 éves férfi letartóztatását. Lebuktak a drogdílerek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált, várják a jelentkezőket. Aki zenél, részesen lehet egy zenés gasztronómiai eseménynek. A helyszín Jászberény főtere lesz majd. Szólóénekeseket, zenészeket, akusztikus zenekarokat keresnek az augusztus 29-én megrendezésre kerülő utcazene fesztiválra. Jászberényi éttermek, cukrászdák előtti területeken lesz lehetőség bemutatkozni, illetve a nap végén egy közös örömzenélésre is várják az érkezőket. Kizárólag akusztikus hangszerekkel fellépők jelentkezését várják. Hangosítást a szervezők nem tudnak biztosítani. Jelentkezni augusztus 16-áig lehet e-mailben a balla.andreakukac@jászkerület.hu e-mail címen. Mutasd be a nagyit! Ezzel a címmel írtak ki Jászberényben kisfilmkészítő pályázatot 7.-12. évfolyamos diákoknak. 3-5 perces kisfilmet kell elkészíteni. Interjút egy idős ismerőssel, nagyival, szomszéddal, rokonnal, amelyben az induló megmutatja, milyen érdekes foglalkozása, hobbija vagy története van a riportalanyának. A legjobb alkotásokat értékes nyereményekkel díjazzák, és bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban idén, októberben. Jelentkezni e-mailben lehet a balla.andreakukac@jászkerület.hu e-mail címen szeptember 1-ig. Változott az időpont, de a fellépő nem. Deák Bill Gyula szeptember 11-én lép fel Jászberényben. Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor lesz majd a vendég. Megérkezik tehát Jászberénybe a Rossz Vér turné a június 12-e időpont helyett szeptember 11-én. Szinte egyszerre csaptak le a nyomozók Jász-Nagykunszolnok megye két különböző pontján, hogy felszámolják az illegális hálózatot, drogról van szó. Jászfényszarún fehér porral és üvegpipával bukott le a 26 éves terjesztő, míg Karcagon a füstölőt árusító társa csuklóján is bilincs kattant. Jász-Nagykunszolnok megyében egy nap alatt tehát két drogdíler is rendőrkézre került. A nyomozók Jászfényszarún és Karcagon intézkedtek, mindkét férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják, őrizetbe is vették őket, és már kezdeményezték a letartóztatásukat. A jászsági rendőrök július 15-én délután fogtak el egy helyi 26 éves férfit Jászfényszarún. A gyanú szerint droggal kereskedett a településen. A rendőrök a gyanúsított ruházatának átvizsgálásakor 41 g kábítószer gyanús növényi törmeléket, 12 g fehér port és egy üvegpipát találtak. Az intézkedés során a helyszínen tartózkodó két helyi fogyasztót is előállították, mindhármuktól vizelet mintát vettek a rendőrei. A nyomozók a férfit kábítószerkereskedelem miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Hasonló volt a helyzet Karcagon is ugyanezen a napon, ott egy 26 éves férfit fogtak el. Ő füstölőt terített a városban. A rendőrök nála is eljárást indítottak, őrizetbe vették, letartóztatását nála is kezdeményezték. A két elfogással a rendőrség tájékoztatása szerint két feltételezett kábítószerkereskedő került a megye illegális droghálózatából most ki. Vadkamera buktatta le. Sikeres tettenéréssel és rendőrségi elfogással végződött egy külterületi tanyafosztás kísérlet Jászboldogházán. A Polgárőr Egyesület gyors reakciójának és a technológiának köszönhetően a bűnözőknek esélyük sem volt elmenekülni. A helyszínre érkező egység azonnal tettenérte a fosztogatókat, akik a lebukás pillanatában éppen autóba pattantak és menekülni próbáltak, írta Facebook oldalán a Jászboldogházai Polgárőr Egyesület. A tulajdonosok által kihelyezett vadkamera jelzése után a polgárőrök alig két percen belül ott voltak az ingatlannál. Bár a tolvajok azonnal feltartóztatása helyszínen nem sikerült, a polgárőrök nem veszítették el a fejüket, miközben tárcsázták a 112-t, biztonságos távolságból folyamatosan követték a menekülő járművet. A hajsza kilométereken át tartott Jászboldogháza külterületétől egészen a szomszédos település határáig. A rendőrök a polgárőröknek köszönhetően percre pontosan tudták, merre járnak a menekülők, így a rendőri egység elállta a tolvajok útját. A Jászberényi járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt indítványozta egy 34 éves férfi letartóztatását. Az illető a Szoljon szerint vérfürdőt

0: csapadék, jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. Az ivataroktól függetlenül a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Ma délután 30-36 fok valószínű, térségünkben 33 fok lesz a legmelegebb, órákban közepesen felhős égbolt mellett mérsékelt keleti széllel. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Trio napközben minden, ami ásság.

Ez a Tribu FM jazzberényből. Egy friss felmérésből kiderült, hogy a magyarok mindegy kétharmada, egészen pontosan 64%-a kerékpározik valamilyen formában. A nemrég készült kutatás szerint a biciklizés itthon leginkább szabadidős tevékenységnek számít, a bringázók 69%-a kikapcsolódásként teker, míg 56%-uk közlekedésre is használja a járművet. Érdekesség, hogy minden harmadik magyar hetente biciklire ül, és szinte minden korosztály tagjai ugyanolyan arányban indulnak útnak. A felmérés arra is rámutat, hogy a szabadidős biciklisek fele kifejezetten társasági élményként éli meg a tekerést, 38%-uk a párjával, 22%-uk a barátaival, 21%-uk pedig a gyermekével kell útra. A megkérdezettek közül 10-ből 7-en kifejezetten büszkék arra, hogy a kerékpáros közösséghez tartoznak. Jó hír továbbá, hogy a biztonság terén is javulás látható. Egy 5 évvel ezelőtti adathoz képest, amikor még csak 16% hordott fejvédőt, már a bringázók 25%-a visel általában sisakot, a gyerekek biztonságára pedig még ennél is jobban odafigyelnek.

0: Lassan részemről itt a búcsú, hiszen véget ért a délelőtti műsorságunk, Zsuposági pedig várja önöket 14 órától a délutáni műszakban, és a jól megszokott módon jön egy kis ízelítő a mai délutáni összeállítás tartalmából. Szia Ági, köszöntelek itt a stúdióban!
1: Szia Zsolt! A mai adásban rengeteg dologról fogunk beszélgetni, érdemes lesz tehát velünk tartani a délutáni műszakban is. Kiderül, miért alszunk rosszabbul, amikor nagy a kánikula, és azt is megnézzük, hogyan óvjuk meg a szobanövényeinket az erős nyári napsütéstől. Beszélünk arról, mire érdemes figyelni, ha közös nyári kirándulást tervezünk a családdal, valamint arról is, hogyan tartsuk meg a gyerekeknél a napi rutint úgy, hogy a nyári szünet mégiscsak nyári szünet maradjon. Szó lesz a naptej helyes használatáról, arról, mennyi vizet érdemes inni ezekben a forró napokban, és hogy hogyan üzemeltessük energiatakarékosan a hűtőnket nyáron. Kettőtől indulunk, startolunk, tartsanak velem, hogyha van kedvük a délutáni műszakban.
0: Ági, jó munkát, szép délutánt kívánok neked, a hétvégére pedig jó pihenést. Hallgatóinktól már a búcsúzom, köszönöm, hogy velem töltötték a délelőttöt, holnap reggel 7-kor találkozunk, Pálinkás Zsoltot hallották, vigyázzanak magukra!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Eladná ingatlanát, vagy vásárolni szeretne? korrektotthon.hu, ahol a döntésből megoldás születik. Már 6 éve segítjük ügyfeleinket korrekt, emberközeli hozzáállással az otthonteremtésben. Legyen szó adásvételről, bérbeadásról, hitelügyintézésről, csokról vagy babaváró hitelről. Mi vagyunk a híd, az eladó és a vevő között. Megbízható háttérrel, bizonyított referenciákkal, szívvel, lélekkel. korrektotthon.hu, ahol minden egy helyen elérhető. A legjobb megoldás csak egy döntésre van öntől. Forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz. Előzetes időpont egyeztetés céljából keresse honlapunkon telefonos elérhetőségeinket. korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda Jászberényben, otthonteremtés szívvel, lélekkel.
3: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
4: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menüajánló.
6: A River Bistro pénteki finomságai palócgulyás, rántott tengeri halfilé rizssel, tartárral és sertéspörkölt tésztával. Elérjük a River Bistrót az 57-407-500-as telefonszámon. A Sólyom Motelben július 17-én pénteken a napi menüben csontleves és rizses hús, ehetünk még ezen kívül zöldborsólevest is, a húsmentes ajánlatból rántott kamembert sajtot áfonyamártással, további főételek közül pedig kínálnak töltött csirkecombot, borzas hérce mellett készül még brassói apró pecsenye, forgatott hércemell, holstein szelet és magyaros sertésszelet. A Sólyom Motelben elérhető diák menü is. Rendelés felvétel 57-401-267. Ízletes háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, a mai kínálatban házi padlizsánkrém friss primőr válogatással, paradicsomos tészta húsgombóccal, desszert vagy kávé. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A Hello Berény parkoló menüjét kérhetjük elvitelre, vagy helyben fogyasztásra. A Karaván önkiszolgáló étterem ételei pénteken csorbaleves, őszi baraszkleves, marhalábszár pörkölt földburgonyával, magyaros szűzérme főtt tésztával, rántott lazacszelet, csőben sült érce, sajttal, sonkával, paradicsommal, ajánlanak még rántott velőt, kolbásszal, csedássajttal töltött karajt és meggyes mákos palacsintát vanília öntettel. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma 57-406-710. Az Aranykanál étterem július 17-én húslevest készít gazdagon, választható még ribizli krémleves is. A mai ajánlatban szerepel fekete szezámos rántott karaj rizibizivel, fokhagymás sajtos csirkemell rizssel, rántott sajt gladiátor csirketokány rizssel, fűszeres gerezdel, aranygaluska, a vega menüben pedig pirított édes burgonya mascarpone aszaltáfonyával rizssel. 57-403-290 és 0620-470-37-33, ezek az Aranykanál étterem elérhetőségei. Várja vendégét ma a Pipacs étterem alföldi húslevessel és zöldbablevessel, a mai menüsorban szerepel még burgonyás tészta, borzas csirke rizibizivel, darált húsos rakott tök, lecsós sült sertéshús sült burgonyával. A Pipacs étterem telefonszáma 57-405-510. A Firpo Pizzeria napi menüjében tejszínes kukoricás csirkemel spagettivel. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában.
5: Ez volt a menüajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A TFM hírei.
7: Meleg, de zivataros idő várható. Ösztönözni a pénzügyminiszter a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén. Szlovákiában fogtak el egy magyar toplistás bűnözőt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. Már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs olyan engedélyezési folyamat, amely alapján elkezdődhetne az építkezés, tájékoztatott a térség országgyűlési képviselője. A Tiszás Rost Andrea emlékeztetett arra, hogy az akkumulátoripari beruházást a környéken élők és a szolnoki önkormányzat sem támogatja. A kínai beruházó májusban úgy nyilatkozott, ha sem jogi, sem politikai, sem társadalmi támogatást nem kap a projekt, akkor lemondanak a gyárépítésről. Civilek is meghaltak Ukrajnában a hajnali orosz légi támadásokban. Odesszában lakóházak és polgári létesítmények rongálódtak meg. Két ember meghalt, tízen megsebesültek. Herszonban is lakóházakat ért dróncsapás. Egy idős nő életét vesztette, egy másik lakos megsebesült. Az orosz erők 8 rakétát és 130 drónt vetettek be. Többségüket a légvédelem megsemmisítette. Közben az ukránok 12 orosz hajóra mértek dróncsapást a Fekete-tengeren. A célpontok között teherszállító, olaj- és gázszállító hajók voltak. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztett, majd kábítószerkereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől. A bűnözőt Sturovóban fogták el. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. 2 nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Országszerte napos, gomoly felhős idő várható, majd délután nyugat felől beborul az ég, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált. Indítványozták a 34 éves férfi letartóztatását. Lebuktak a drogdílerek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Szinte egyszerre csaptak le a nyomozók Jász-Nagykun-Szolnok megye két különböző pontján, hogy felszámolják az illegális hálózatot. Drogról van szó. Jászfényszarún fehér porral és üvegpipával bukott le a 26 éves terjesztő, míg Karcagon a füstölőt árusító társa csuklóján is bilincs kattant. Jász-Nagykun-Szolnok megyében egy nap alatt tehát két drogdíler is rendőrkézre került. A nyomozók Jászfényszarún és Karcagon intézkedtek. Mindkét férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják, őrizetbe is vették őket, és már kezdeményezték a letartóztatásukat. A jászsági rendőrök július 15-én délután fogtak el egy helyi 26 éves férfit Jászfényszarún. A gyanú szerint droggal kereskedett a településen. A rendőrök a gyanúsított ruházatának átvizsgálásakor 41 g kábítószer gyanús növényi törmeléket, 12 g fehér port és egy üvegpipát találtak. Az intézkedés során a helyszínen tartózkodó két helyi fogyasztót is előállították, mindhármuktól vizelet mintát vettek a rendőrei. A nyomozók a férfit kábítószerkereskedelem miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Hasonló volt a helyzet Karcagon is ugyanezen a napon, ott egy 26 éves férfit fogtak el. Ő füstölőt terített a városban. A rendőrök nála is eljárást indítottak, őrizetbe vették, letartóztatását nála is kezdeményezték. A két elfogással a rendőrség tájékoztatása szerint két feltételezett kábítószerkereskedő került a megye illegális droghálózatából most ki. Vadkamera buktatta le. Sikeres tettenéréssel és rendőrségi elfogással végződött egy külterületi tanyafosztás kísérlet Jászboldogházán. A polgárőr egyesület gyors reakciójának és a technológiának köszönhetően a bűnözőknek esélyük sem volt elmenekülni. A helyszínre érkező egység azonnal tettenérte a fosztogatókat, akik a lebukás pillanatában éppen autóba pattantak és menekülni próbáltak, írta Facebook oldalán a Jászboldogházai polgárőr egyesület. A tulajdonosok által kihelyezett vad kamera jelzése után a polgárőrök alig két percen belül ott voltak az ingatlannál. Bár a tolvajok azonnal feltartóztatása helyszínen nem sikerült, a polgárőrök nem veszítették el a fejüket, miközben tárcsázták a 112-t, biztonságos távolságból folyamatosan követték a menekülő járművet. A hajsza kilométereken át tartott Jászboldogháza külterületétől egészen a szomszédos település határáig. A rendőrök a polgárőröknek köszönhetően percre pontosan tudták, merre járnak a menekülők, így a rendőri egység elállta a tolvajok útját. A Jászberényi járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt indítványozta egy 34 éves férfi letartóztatását. Az illető a Szoljon szerint vérfürdőt rendezett egy fémrúddal és egy gázriasztó fegyverrel. Először megverte, majd fejbe lőtte haragosait a megvadult támadó. A megtámadott férfi a bántalmazás következtében 8 napon túlgyógyuló, a megtámadott nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Változott az időpont, de a fellépő nem. Deák Bill Gyula szeptember 11-én lép fel Jászberényben. Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor lesz majd a vendég. Megérkezik tehát Jászberénybe a Rossz Vér turné a június 12-i időpont helyett szeptember 11-én. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált, várják a jelentkezőket, aki zenél, részesen lehet egy zenés gasztronómiai eseménynek. A helyszín Jászberény főtere lesz majd. szóló énekeseket, zenészeket, akusztikus zenekarokat keresnek az augusztus 29-én megrendezésre kerülő utcazene fesztiválra. Jászberényi éttermek, cukrászdák előtti területeken lesz lehetőség bemutatkozni, illetve a nap végén egy közös örömzenélésre is várják az érkezőket. Kizárólag akusztikus hangszerekkel fellépők jelentkezését várják. Hangosítást a szervezők nem tudnak biztosítani. Jelentkezni augusztus 16-áig lehet e-mailben a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen. Mutasd be a Nagyit! Ezzel a címmel írtak ki Jászberényben kisfilmkészítő pályázatot 7.-12. évfolyamos diákoknak. 3-5 perces kisfilmet kell elkészíteni. Interjút egy idős ismerőssel, Nagyival, szomszéddal, rokonnal, amelyben az induló megmutatja, milyen érdekes foglalkozása, hobbija vagy története van a riportalanyának. A legjobb alkotásokat értékes nyereményekkel díjazzák, és bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban idén, októberben. Jelentkezni e-mailben lehet a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen szeptember 1-ig. A délutáni 33 fokról 29-re csökken este nálunk a levegő hőmérséklete, záporok érhetik el vételkörzetünket, és a szél csak időnként erősödik meg. Holnap 21 fokra ébredünk, délután 33 fok valószínű, zápor, zivatar szombaton is kialakulhat térségünkben, a szél közel 40 km/h lesz. Vasárnapra csapadék szempontjából megnyugszik az idő nálunk, de a szél még élénk lehet. Reggel 20, délután 32 fok valószínű. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg, de zivataros idő várható. Kritikus állapotban van a házi orvosi ellátás. Gyanús autópálya koncessziót vizsgál a közlekedési tárca. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is válságban van a házi orvosi ellátás. Több mint 760 praxis betöltetlen, 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Egy házi orvosra pedig átlagosan csak nem 14 ezer beteg jut évente. A viharsarokban és a Közép-Dunántúlon a legsúlyosabb a helyzet. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss adatait elemezve, a GKI Gazdaságkutató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Ennek fő oka az előregedés, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány. A praxisok 17,5%-ában nincs főállású gyermekházi orvos. Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el az M6-os autópálya egyik szakaszán a koncessziós szerződése ügyében a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, Lázár János korábbi tárcavezető tavaly májusban döntött úgy, hogy idén ősztől a versenytársainál háromszor drágább ajánlatot adó Mészáros Lőrinc és Szíj László tulajdonában lévő cég üzemeltetheti a Budapest-Dunaújváros közötti részt, valamint az M8-as gyorsforgalmi utat évente 12,5 milliárd forintért. Vitézi Dávid szerint érdemben nem is vizsgálták az olcsóbb alternatívákat. Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első féléves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. Elhalasztották a holnapra tervezett balatonátúszást, mivel az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható. A szervezők a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. Országszerte napos, gomoly felhős idő várható, majd délután nyugat felől beborul az ég, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Egy egészen rendkívüli és látványos újítással készül a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a most vasárnapi VB döntőre. A FIFA bejelentése szerint a labdarúgó világbajnokság győztese ezúttal nem csak az aranytrófeát emelheti a magasba, hanem a játékosok egy-egy egyedi gyűrűt is kapnak majd a diadalért. A szövetség ezzel az amerikai profi sportbajnokságokban már mélyen gyökerező tradíciót honosítják a labdarúgásban. Az ékszerek egyik oldalán a világbajnoki trófea, a másikon pedig a győztes együttes identitása jelképei szerepelnek majd. A magyar idő szerint vasárnap este 9 órakor kezdődő finálé után a győztes szövetségi kapitány és a csapatkapitány azonnal átvett egy előzetes változatot. Később 30 darab gyűrűt gyártanak le a kerettagoknak, míg a szurkolók számára 1996 darabot bocsátanak majd értékesítésre. A világbajnokság döntőjében a címvédő argentin válogatott az Európa-bajnok spanyol csapattal mérkőzik majd meg.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ingyenes fesztivál? Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva, az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás, különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Indítványozták a 34 éves férfi letartóztatását. Lebuktak a drogdílerek. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált, várják a jelentkezőket, aki zenél, részesen lehet egy zenés-gasztronómiai eseménynek. A helyszín Jászberény főtere lesz majd. Szólóénekeseket, zenészeket, akusztikus zenekarokat keresnek az augusztus 29-én megrendezésre kerülő utcazene fesztiválra. Jászberényi éttermek, cukrászdák előtti területeken lesz lehetőség bemutatkozni, illetve a nap végén egy közös örömzenélésre is várják az érkezőket. Kizárólag akusztikus hangszerekkel fellépők jelentkezését várják. Hangosítást a szervezők nem tudnak biztosítani. Jelentkezni augusztus 16-áig lehet e-mailben a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen. Mutasd be a nagyit! Ezzel a címmel írtak ki Jászberényben kisfilmkészítő pályázatot 7.-12. évfolyamos diákoknak. 3-5 perces kisfilmet kell elkészíteni. Interjút egy idős ismerőssel, nagyival, szomszéddal, rokonnal, amelyben az induló megmutatja, milyen érdekes foglalkozása, hobbija vagy története van a riportalanyának. A legjobb alkotásokat értékes nyereményekkel díjazzák, és bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban idén, októberben. Jelentkezni e-mailben lehet a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen szeptember 1-ig. Változott az időpont, de a fellépő nem. Deák Bill Gyula szeptember 11-én lép fel Jászberényben. Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor lesz majd a vendég. Megérkezik tehát Jászberénybe a Rossz Vér turné a június 12-e időpont helyett szeptember 11-én. Szinte egyszerre csaptak le a nyomozók Jász-Nagykun-Szolnok megye két különböző pontján, hogy felszámolják az illegális hálózatot. Drogról van szó. Jászfényszarún fehérporral és üvegpipával bukott le a 26 éves terjesztő, míg Karcagon a füstölőt árusító társa csuklóján is bilincs kattant. Jász-Nagykun-Szolnok megyében egy nap alatt tehát két drogdíler is rendőrkézre került. A nyomozók Jászfényszarún és Karcagon intézkedtek. Mindkét férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják, őrizetbe is vették őket, és már kezdeményezték a letartóztatásukat. A jársági rendőrök július 15-én délután fogtak el egy helyi 26 éves férfit Jászfényszaron. A gyanú szerint droggal kereskedett a településen. A rendőrök a gyanúsított ruházatának átvizsgálásakor 41 g kábítószer gyanús növényi törmeléket, 12 g fehérport és egy üvegpipát találtak. Az intézkedés során a helyszínen tartózkodó két helyi fogyasztót is előállították, mindhármuktól vizelet mintát vettek a rendőrei. A nyomozók a férfit kábítószerkereskedelem miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Hasonló volt a helyzet Karcagon is ugyanezen a napon, ott egy 26 éves férfit fogtak el. Ő füstölőt terített a városban. A rendőrök nála is eljárást indítottak, őrizetbe vették, letartóztatását nála is kezdeményezték. A két elfogással a rendőrség tájékoztatása szerint két feltételezett kábítószerkereskedő került a megye illegális droghálózatából most ki. Vadkamera buktatta le. Sikeres tettenéréssel és rendőrségi elfogással végződött egy külterületi tanyafosztás kísérlet Jászboldogházán. A polgárőr egyesület gyors reakciójának és a technológiának köszönhetően a bűnözőknek esélyük sem volt elmenekülni. A helyszínre érkező egység azonnal tettenérte a fosztogatókat, akik a lebukás pillanatában éppen autóba pattantak és menekülni próbáltak, írta Facebook oldalán a Jászboldogházai polgárőr egyesület. A tulajdonosok által kihelyezett vadkamera jelzése után a polgárőrök alig két percen belül ott voltak az ingatlannál. Bár a tolvajok azonnal feltartóztatása helyszínen nem sikerült, a polgárőrök nem veszítették el a fejüket, miközben tárcsázták a 112-t, biztonságos távolságból folyamatosan követték a menekülő járművet. A hajsza kilométereken át tartott Jászboldogháza külterületétől egészen a szomszédos település határáig. A rendőrök a polgárőröknek köszönhetően percre pontosan tudták, merre járnak a menekülők, így a rendőri egység elállta a tolvajok útját. A Jászberényi járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt indítványozta egy 34 éves férfi letartóztatását. Az illető a Szoljon szerint vérfürdőt rendezett egy fémrúddal és egy gázriasztó fegyverrel. Először megverte, majd fejbe lőtte haragosait a megvadult támadó. A megtámadott férfi a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló, a megtámadott nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A délutáni 33 fokról 29-re csökken este nálunk a levegő hőmérséklete, záporok érhetik el vételkörzetünket, és a szél csak időnként erősödik meg. Holnap 21 fokra ébredünk, délután 33 fok valószínű, zápor, zivatar szombaton is kialakulhat térségünkben, a szél közel 40 km/h lesz. Vasárnapra csapadék

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a JASZ Ablak Kft-vel! Látogasson el JASZ Berény, Kossuth Lajos út 65-en a szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Dobd be magad a nyárba JASZ Berényben! A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő JASZ Berényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen!
4: Ez volt a reklám!
5: A Trio FM hírei.
6: Meleg, de zivataros idő várható. A BUX sorra döntötte a csúcsokat, mondta a pénzügyminiszter. Bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta. A BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelenti, hogy működik a piac és a verseny. A befektetők pedig bíznak Magyarországban. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. Bezárja a Diósgyőri gyárát a Nestlé. Az üzemben kizárólag üreges csokoládéfigurákat készítettek, de mivel azok iránt visszaesett a kereslet, az egységnek új tulajdonost keresnek. A termelés túlnyomó része a Szerencsé és a Büki gyárban történik, ezeket folyamatosan fejlesztik. Ukrajnában civilek is meghaltak a hajnali orosz légitámadásokban. Odesszában lakóházak és polgári létesítmények rongálódtak meg, 2 ember meghalt, 10 megsebesültek. Hersonban is lakóházakat ért dróncsapás, egy idős nő életét vesztette, egy másik lakos megsebesült. Az orosz erők 8 rakétát és 130 drónt vetettek be, többségüket a légvédelem megsemmisítette. Közben az ukránok 12 orosz hajóra mértek dróncsapást a Fekete-tengeren. A célpontok között teherszállító, olaj- és gázszállító hajók voltak. Oroszországban őrizetbe vették az elnök ellen forduló egykori Kreml párti bloggert. A férfi még márciusban tette közzé bejegyzését, amelyben pontokba szedve sorolta fel, miért nem támogatja többé Vlagyimir Putyin politikáját. Egyebek mellett bírálta az Ukrajna elleni háborút. A hatóságok most az orosz fegyveres erőkről szóló valótlan információk terjesztésével gyanúsítják. Újra lehet fürdőzni Szlovénia egyik legnépszerűbb strandján. Portorosban tegnap rövid időre le kellett zárni a kikötőt, mert az egyik hajóból 50 liternyi üzemanyag folyt a vízbe. A szennyeződést néhány óra alatt felszámolták, tartós környezeti kártól nem kell tartani, közölték a szlovén hatóságok. Szúnyog hangok rögzítésére vár önkénteseket a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A MosquiTune mobil alkalmazással készült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik, és támogatják a szúnyog monitorozást is. A programhoz előzetes szakmai tudás nélkül is bárki csatlakozhat. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, délután viszont nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. Délután 30-37, késő este 19-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Belevágunk a mai délutáni műszakba is pénteken, július 17-én. Az Elek és Endre nevű úriembereket köszöntjük a mai napon, hát Isten éltesse őket nagyon sokáig. Az Elek görög eredetű név, jelentése védő, segítő, az Endre pedig az András, magyar alakváltozata. Jelentése férfias, bátor. Sok boldogságot kívánunk nekik. Szép pénteki délutánunk lesz, 2 órán át beszélgetünk arról, miért alszunk rosszabbul, akkor nagy a kánikula, illetve arról is, hogyan óvjuk meg a szobanövényeinket az erős nyári napsütéstől. Aki kérdezne, hozzászólna, ne habozzon, a 0630-301-2277-es számon várjuk az SMS-eket és a Viber üzeneteket egész délután. Érkezzen Demiano David és a The First Time, én pedig Zsupos Ági vagyok, tartsanak velem!

97.7 Trio FM melletted szól. Sokan panaszkodnak arra, hogy nyáron a nagy melegben rosszabbul alszanak, pedig fáradtabbak is, mint máskor. Ennek nem csak az elviselhetetlen hőség az oka. A testünk alvás közben lehűl néhány tized fokkal, ez a folyamat indítja be a mély alvást. Ha a hálószoba túl meleg, ez a lehűlés nehezebben megy végbe. Ezért forgolódunk többet, és ritkábban jutunk el a pihentető mély alvási szakaszokba. A szakértők szerint az ideális hálószoba hőmérséklet nyáron is a 18 és 20 fok közötti értékek között van, ami segíthet, napközben sötétítsük el a szobát, este pedig, amikor lehűl a levegő, szellőztessünk alaposan. Érdemes könnyű természetes anyagú ágyneműt választani, és lefekvés előtt kerülni a nehéz vacsorát és a képernyőket is. Egy hűvös zuhany lefekvés előtt szintén sokat segíthet. Ágnes érkezik, és a Release Me!

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Nem sokára érkezünk a friss jársági hírekkel, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Utána pedig arról mesélek majd, hogyan óvjuk meg a szobanövényeinket ettől a jó, erős nyári napsütéstől, ami mostanában jellemző. Addig is szóljon a Switch Disco Ella Henderson és Robert Miles közöse. A React, mutatok belőle egy rövid részletet, aztán a hírek után teljes egészében meghallgatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált. Indítványozták a 34 éves férfi letartóztatását. Lebuktak a drogdílerek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált, várják a jelentkezőket, aki zenél, részesen lehet egy zenés gasztronómiai eseménynek. A helyszín Jászberény főtere lesz majd. Szólóénekeseket, zenészeket, akusztikus zenekarokat keresnek az augusztus 29-én megrendezésre kerülő utcazene fesztiválra. Jászberényi éttermek, cukrászdák előtti területeken lesz lehetőség bemutatkozni, illetve a nap végén egy közös örömzenélésre is várják az érkezőket. Kizárólag akusztikus hangszerekkel fellépők jelentkezését várják. Hangosítást a szervezők nem tudnak biztosítani. Jelentkezni augusztus 16-áig lehet e-mailben a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen. Mutasd be a nagyit! Ezzel a címmel írtak ki Jászberényben kisfilmkészítő pályázatot 7.-12. évfolyamos diákoknak. 3-5 perces kisfilmet kell elkészíteni. Interjút egy idős ismerőssel, nagyival, szomszéddal, rokonnal, amelyben az induló megmutatja, milyen érdekes foglalkozása, hobbija vagy története van a riportalanyának. A legjobb alkotásokat értékes nyereményekkel díjazzák, és bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban idén, októberben. Jelentkezni e-mailben lehet a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen szeptember 1-ig. Változott az időpont, de a fellépő nem. Deák Bill Gyula szeptember 11-én lép fel Jászberényben. Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor lesz majd a vendég. Megérkezik tehát Jászberénybe a Rossz Vér turné a június 12-e időpont helyett szeptember 11-én. Szinte egyszerre csaptak le a nyomozók Jász-Nagykun-Szolnok megye két különböző pontján, hogy felszámolják az illegális hálózatot, drogról van szó. Jászfényszarun fehér porral és üvegpipával bukott le a 26 éves terjesztő, míg Karcagon a füstölőt árusító társa csuklóján is bilincs kattant. Jász-Nagykun-Szolnok megyében egy nap alatt tehát két drogdíler is rendőrkézre került. A nyomozók Jászfényszarun és Karcagon intézkedtek, mindkét férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják, őrizetbe is vették őket, és már kezdeményezték a letartóztatásukat. A jászsági rendőrök július 15-én délután fogtak el egy helyi 26 éves férfit Jászfényszarun. A gyanú szerint droggal kereskedett a településen. A rendőrök a gyanúsított ruházatának átvizsgálásakor 41 g kábítószer gyanús növényi törmeléket, 12 g fehérport és egy üvegpipát találtak. Az intézkedés során a helyszínen tartózkodó két helyi fogyasztót is előállították, mindhármuktól vizelet mintát vettek a rendőrei. A nyomozók a férfit kábítószerkereskedelem miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Hasonló volt a helyzet Karcagon is ugyanezen a napon, ott egy 26 éves férfit fogtak el, Ő füstölőt terített a városban. A rendőrök nála is eljárást indítottak, őrizetbe vették, letartóztatását nála is kezdeményezték. A két elfogással a rendőrség tájékoztatása szerint két feltételezett kábítószerkereskedő került a megye illegális droghálózatából most ki. Vadkamera buktatta le. Sikeres tettenéréssel és rendőrségi elfogással végződött egy külterületi tanyafosztás kísérlet Jászboldogházán. A polgárőr egyesület gyors reakciójának és a technológiának köszönhetően a bűnözőknek esélyük sem volt elmenekülni. A helyszínre érkező egység azonnal tetten érte a fosztogatókat, akik a lebukás pillanatában éppen autóba pattantak és menekülni próbáltak, írta Facebook oldalán a Jászboldogházai polgárőr egyesület. A tulajdonosok által kihelyezett vadkamera jelzése után a polgárőrök alig 2 percen belül ott voltak az ingatlannál. Bár a tolvajok azonnal feltartóztatása helyszínen nem sikerült, a polgárőrök nem veszítették el a fejüket, miközben tárcsázták a 112-t, biztonságos távolságból folyamatosan követték a menekülő járművet. A hajsza kilométereken át tartott Jászboldogháza külterületétől egészen a szomszédos település határáig. A rendőrök a polgárőröknek köszönhetően percre pontosan tudták, merre járnak a menekülők, így a rendőri egység elállta a tolvajok útját. A Jászberényi járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt indítványozta egy 34 éves férfi letartóztatását. Az illető a Szoljon szerint vérfürdőt rendezett egy fémrúddal és egy gázriasztó fegyverrel. Először megverte, majd fejbe lőtte haragosait a megvadult támadó. A megtámadott férfi a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló, a megtámadott nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A délutáni 33 fokról 29-re csökken este nálunk a levegő hőmérséklete, záporok érhetik el vételkörzetünket, és a szél csak időnként erősödik meg. Holnap 21 fokra ébredünk, délután 33 fok valószínű, zápor, zivatar szombaton is kialakulhat térségünkben, a szél közel 40 km/h lesz. Vasárnapra csapadék szempontjából megnyugszik az idő nálunk, de a szél még élénk lehet, reggel 20, délután 32 fok valószínű. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A nyári hónapokban sok szobanövény szenved a túl erős, közvetlen napsütéstől, pedig a tünetek gyakran összetéveszthetők a szárassággal. Ha a levelek szélén barna szárazfoltok jelennek meg, vagy a levél kifakul, elhalványul, az gyakran nem a víz hiánya, hanem a napégés jele. A kertészek szerint a legtöbb szobanövénynek elég a fényes, de közvetett napfény, a tűző déli napsütést pedig érdemes elkerülni. Ha egy növény hirtelen rosszul reagál a nyárra, először próbáljuk arrébb tenni az ablaktól, vagy vékony függönnyel tompítani a fény, mielőtt a locsoláson változtatnánk. Érdemes azt is figyelni, hogy a cserép ne melegedjen túl a napon, mert a gyökereknek is árt. A fokozatos átszoktatás mindig biztonságosabb, mint egy növényt egyik napról a másikra árnyékba költöztetni. Jön a Lush Life, Zara Larsson dala.

97.7 Trio FM mellettet szól. Ezzel le is zárult az első óránk a mai délutáni műszakban. Ne menjenek sehová, hiszen jövünk és megyünk tovább 15 óra után is. Sok-sok érdekességgel, hasznos információval és persze, hogy az önök kedvenceivel. 15 óra után Kylie Minogue-gal nyitunk majd és a Red Blooded Woman-nal. Hallgassák, csak ez lesz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Meleg, de zivataros idő várható, akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén. Kizárták a nőket a japán trónutódlásból. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akadozhat a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. Bezárja a diósgyőri gyárát a Nestlé, az üzemben kizárólag üreges csokoládé figurákat készítettek, de mivel azok iránt visszaesett a kereslet, az egységnek új tulajdonost keresnek. A termelés túlnyomó része a Szerencsi és a Bükki gyár. Történik, ezeket folyamatosan fejlesztik. Kizárták a nőket a japán trón utódlásból. A parlament döntése szerint csak az uralkodóház apai ágáról származó férfiak válhatnak császárrá. Ennek érdekében az uralkodó távoli rokonokat is örökbe fogadhat. A császári család 16 felnőttje közül jelenleg csak 5 férfi van. És hiába népszerű Naruhito császár 24 éves lánya Aiko a most elfogadott módosítás szerint nem követheti apját a trónon. Oroszországban őrizetbe vették az elnök ellen forduló egykori Kreml párti bloggert. A férfi még márciusban tette közzé bejegyzését, amelyben pontokba szedve sorolta fel, hogy miért nem támogatja többé Vlagyimir Putyin politikáját, egyebek mellett bírálta az Ukrajna elleni háborút. Újra lehet fürdőzni Szlovénia egyik legnépszerűbb strandján. Portorosban tegnap rövid időre le kellett zárni a kikötőt, mert az egyik hajóból 50 liternyi üzemanyag folyt a vízbe. A szennyeződést néhány óra alatt felszámolták, tartós környezeti kártól nem kell tartani, közölték a szlovén hatóságok. Elkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kultkamp a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Dérini programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt. A sátoraljaújhelyi létesítmény vasárnaptól anyanyelvi tábornak ad otthont a szorványból és a diaszpórából érkező 900 általános iskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség a nyári időszakban csaknem 20 ezer fiatal táborozását biztosítja. Szúnyoghangok rögzítésére vár önkénteseket a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A Moszkitune mobil alkalmazással készült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik, és támogatják a szúnyog monitorozást is. Nyugat felől beborul az ég, és egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Emiatt több nyugati és északkeleti járásban riasztás érvényes. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk a péntek délutáni műszakot július 17-én, egyébként az Elek nevű úriemberek névnapján, illetve az Endrék is a mai napon ünnepelnek, hát Isten éltesse őket nagyon sokáig. Ebben az órában szó lesz arról, mire érdemes figyelni, ha közös nyári kirándulást tervezünk a családdal, aztán pedig arról, hogyan tartsuk meg a gyerekeknél a napi rutint a nyári szünetben, úgy, hogy azért a vakáció is vakáció maradjon. SMS Viber elérhetőségünk továbbra is a 06 3301 2277. Kamrád érkezik, és az I Believe 15 óra után.

97.7 Trio FM melletted szól. A nyári kirándulások akkor sikeresek igazán, ha nem csak az úti célt, hanem a családtagjainak igényeit is figyelembe vesszük. Érdemes már induláskor reális célt kitűzni. Kisgyerekes családnál rövidebb, gyakoribb megállókkal érdemes tervezni, nem egy hosszú megszakítás nélküli túrával. Fontos a megfelelők felkészülés, elég víz, napvédő, kényelmes cipő és egy kis pufferidő is, hiszen a gyerekek tempója mindig más, mint a felnőtteké. Sokat segít, ha előre bevonjuk a gyerekeket a tervezésbe, hadd válasszanak ők is egy-egy megállót vagy programot, ettől sokkal nagyobb kedvel vágnak majd bele. Az sem baj, ha a terv menet közben módosul, a rugalmasság a nyári kirándulások egyik legfontosabb kelléke. Pink érkezik, és a Who Knew?

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Folytatódik a délutáni műszak pénteken is, hogy megpörgessük a munkaidőt. Az biztos, hogy most jönnek a friss jársági hírek, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Utána pedig arról lesz majd szó, hogyan tartsuk meg a napi rutint a gyerekeknél úgy, hogy a nyári szünet mégis szünet maradjon. A hírek után pedig Alex Warren készülődik a Fever Dream-mel. Hallgassák csak!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált. Indítványozták a 34 éves férfi letartóztatását. Lebuktak a drogdílerek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Szinte egyszerre csaptak le a nyomozók Jász-Nagykun-Szolnok megye két különböző pontján, hogy felszámolják az illegális hálózatot. Drogról van szó. Jászfényszarun fehér porral és üvegpipával bukott le a 26 éves terjesztő, míg Karcagon a füstölőt árusító társa csuklóján és bilincs kattant. Jász-Nagykun-Szolnok megyében egy nap alatt tehát két drogdíler is rendőrkézre került. A nyomozók Jászfényszarun és Karcagon intézkedtek. Mindkét férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják, őrizetbe is vették őket, és már kezdeményezték a letartóztatásukat. A jársági rendőrök július 15-én délután fogtak el egy helyi 26 éves férfit Jászfényszarun. A gyanú szerint droggal kereskedett a településen. A rendőrök a gyanúsított ruházatának átvizsgálásakor 41 g kábítószer gyanús növényi törmeléket, 12 g fehér port és egy üvegpipát találtak. Az intézkedés során a helyszínen tartózkodó két helyi fogyasztót is előállították, mindhármuktól vizeletmintát vettek a rendőrei. A nyomozók a férfit kábítószerkereskedelem miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Hasonló volt a helyzet Karcagon is ugyanezen a napon, ott egy 26 éves férfit fogtak el. Ő füstölőt terített a városban. A rendőrök nála is eljárást indítottak, őrizetbe vették, letartóztatását nála is kezdeményezték. A két elfogással a rendőrség tájékoztatása szerint két feltételezett kábítószerkereskedő került a megye illegális droghálózatából most ki. Vad kamera buktatta le. Sikeres tettenéréssel és rendőrségi elfogással végződött egy külterületi tanyafosztás kísérlet Jászboldogházán. A Polgárőr Egyesület gyors reakciójának és a technológiának köszönhetően a bűnözőknek esélyük sem volt elmenekülni. A helyszínre érkező egység azonnal tettenérte a fosztogatókat, akik a lebukás pillanatában éppen autóba pattantak és menekülni próbáltak, írta Facebook oldalán a Jászboldogházai Polgárőr Egyesület. A tulajdonosok által kihelyezett vad kamera jelzése után a polgárőrök alig két percen belül ott voltak az ingatlannál. Bár a tolvajok azonnal feltartóztatása helyszínen nem sikerült, a polgárőrök nem veszítették el a fejüket, miközben tárcsázták a 112-t, biztonságos távolságból folyamatosan követték a menekülő járművet. A hajszak kilométereken át tartott Jászboldogháza külterületétől egészen a szomszédos település határáig. A rendőrök a polgárőröknek köszönhetően percre pontosan tudták, merre járnak a menekülők, így a rendőri egység elállta a tolvajok útját. A Jászberényi járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt indítványozta egy 34 éves férfi letartóztatását. Az illető a Szoljon szerint vérfürdőt rendezett egy fémrúddal és egy gázriasztó fegyverrel. Először megverte, majd fejbe lőtte haragosait a megvadult támadó. A megtámadott férfi a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló, a megtámadott nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Változott az időpont, de a fellépő nem. Deák Bill Gyula szeptember 11-én lép fel Jászberényben. Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor lesz majd a vendég. Megérkezik tehát Jászberénybe a Rossz Vér turné a június 12-e időpont helyett szeptember 11-én. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált, várják a jelentkezőket. Aki zenél, részesen lehet egy zenés gasztronómiai eseménynek. A helyszín Jászberény főtere lesz majd. Szólóénekeseket, zenészeket, akusztikus zenekarokat keresnek az augusztus 29-én megrendezésre kerülő utcazene fesztiválra. Jászberényi éttermek, cukrászdák előtti területeken lesz lehetőség bemutatkozni, illetve a nap végén egy közös örömzenélésre is várják az érkezőket. Kizárólag akusztikus hangszerekkel fellépők jelentkezését várják. Hangosítást a szervezők nem tudnak biztosítani. Jelentkezni augusztus 16-áig lehet e-mailben a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen. Mutasd be a Nagyit! Ezzel a címmel írtak ki Jászberényben kisfilmkészítő pályázatot 7.-12. évfolyamos diákoknak. 3-5 perces kisfilmet kell elkészíteni. Interjút egy idős ismerőssel, Nagyival, szomszéddal, rokonnal, amelyben az induló megmutatja, milyen érdekes foglalkozása, hobbija vagy története van a riportalanyának. A legjobb alkotásokat értékes nyereményekkel díjazzák, és bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban idén, októberben. Jelentkezni e-mailben lehet a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen szeptember 1-ig. A délutáni 33 fokról 29-re csökken este nálunk a levegő hőmérséklete, záporok érhetik el vételkörzetünket, és a szél csak időnként erősödik meg. Holnap 21 fokra ébredünk, délután 33 fok valószínű, zápor, zivatar szombaton is kialakulhat térségünkben, a szél közel 40 km/h lesz. Vasárnapra csapadék szempontjából megnyugszik az idő nálunk, de a szél még élénk lehet. Reggel 20, délután 32 fok valószínű. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Sok szülő attól tart, hogy a nyári szünetben teljesen felborul a család napi rendje, és a szeptemberben nehezen áll majd helyre. A szakemberek szerint nem kell mereven ragaszkodni a tanév alatti órarendhez, de néhány fix pont sokat segít. Ilyen lehet a nagyjából azonos időben történő ébredés és lefekvés, egy közös étkezés naponta, és egy rövid önkéntes olvasási vagy tanulási szakasz, akár csak napi 20-30 percben. Ez nem a szünet elvételét jelenti, inkább egy biztonságos keretet ad a gyerekeknek, amiben aztán szabadon lehet lazítani, kirándulni, semmit sem csinálni. A rugalmas, de nem teljesen struktúra nélküli nyár segít abban, hogy szeptemberben ne érje sokként a családot a visszaállás. Robin Schulz és Francesco Yates pörgeti tovább a munkaidőt a Sugar című dalukkal.

0: Trio FM mellettet szól, véget ért egy újabb óra, mai délutáni műszakban fél idejénél járunk mai műsorunknak, de ne menjenek sehová, sok-sok érdekességet tartogatok. Még érkezik Katy Perry is a Band-Aids című újdonságával, de csak 16 óra után a híreket követően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az Aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az Aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
4: Dobd be magad a nyárba Jászberényben. A belvárosi strandfürdő reggel 6 és 8 között a koránkelők paradicsoma. Gyors, frissítő reggeli úszás, ami azonnal feltölt energiával. Aztán jöhet a napfény, a medencék, a családi pancsolás és a nyári hangulat. Minden egy helyen, egész nap. Belvárosi strandfürdő Jászberényben. Kezdj erősen, folytasd élményesen.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Meleg, de zivataros idő várható, még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. Már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan jogszabályok megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart. Továbbá a visszaeső szabálytalankodók esetében visszatartó erejű szankciók kidolgozása. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztett, majd kábítószer kereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől. A bűnözőt Sturovóban fogták el. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és a szárnyas hajók, valamint a visegrádi Hop-on. A Budapest-Nappali Hop-on járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Elkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kult Camp a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Dérini programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt. A Sátoraljaújhelyi létesítmény vasárnaptól anyanyelvi tábornak ad otthont a Szorványból és a Diaszpórából érkező 900 általános iskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség a nyári időszakban csaknem 20 000 fiatal táborozását biztosítja. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak 2 halálos áldozata is volt. Egyikükre rádőlt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkimaradásokat okozott. Fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Július 17-e van péntek, Elek és Endre névnapja, őket kell köszönteni, folytatjuk a délutáni műszakot is. Ebben az órában 16 órát követően szó lesz arról, hogyan választunk naptejet, és mennyit kell belőle igazából használni. A második fél óránk pedig arról fog szólni, mennyi vizet érdemes inni ilyenkor nyáron. Aki kérdezne, vagy elárulná nekem, mit lát az utakon, megteheti a 06 33 101 22 77-es SMS Viber elérhetőségünkön. Addig pedig érkezem Michael Jackson és a Back to You.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. A naptejvásárlásnál a legtöbben csak a védelmi faktorra figyelnek, pedig legalább ennyire fontos a megfelelő mennyiség is. A bőrgyógyászok szerint egy felnőtt testére fürdőruhában körülbelül 2 evőkanálnyi naptej szükséges ahhoz, hogy a csomagoláson feltüntetett védelmi faktor valóban érvényesüljön. A legtöbben ennek csak a felét vagy harmadát használják, így a valós védelem is jóval alacsonyabb a vártnál. Az arcra és a fülekre, tarkóra külön is érdemes figyelni. Ezek a területek gyakran kimaradnak, aki érzékeny bőrű, annak érdemes illatanyagmentes, érzékeny bőrre kifejlesztett terméket választani. Maroon 5 és Lisa érkezik a Priceless.

97.7 Trio FM melletted szól. Nem sokára jönnek a friss jársági hírek, ahogy az ilyenkor lenni szokott, fél öt után. Július 17-e van péntek, ez pedig a délutáni műszak. Az óra második felében arról fogunk beszélgetni, mennyi vizet érdemes inni ezekben a forró napokban. A hírek után rögtön pedig DJ Snake zenél Justin Bieberrel, ez lesz a Let Me Love You.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Lebuktak a drogdílerek. Indítványozták a 34 éves férfi letartóztatását. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált, várják a jelentkezőket, aki zenél, részesen lehet egy zenés-gasztronómiai eseménynek. A helyszín Jászberény főtere lesz majd. Szólóénekeseket, zenészeket, akusztikus zenekarokat keresnek az augusztus 29-én megrendezésre kerülő utcazene fesztiválra. Jászberényi éttermek, cukrászdák előtti területeken lesz lehetőség bemutatkozni, illetve a nap végén egy közös örömzenélésre is várják az érkezőket. Kizárólag akusztikus hangszerekkel fellépők jelentkezését várják. Hangosítást a szervezők nem tudnak biztosítani. Jelentkezni augusztus 16-áig lehet e-mailben a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen. Mutasd be a nagyit! Ezzel a címmel írtak ki Jászberényben kisfilmkészítő pályázatot 7.-12. évfolyamos diákoknak. 3-5 perces kisfilmet kell elkészíteni. Interjút egy idős ismerőssel, nagyival, szomszéddal, rokonnal, amelyben az induló megmutatja, milyen érdekes foglalkozása, hobbija vagy története van a riportalanyának. A legjobb alkotásokat értékes nyereményekkel díjazzák, és bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban idén, októberben. Jelentkezni e-mailben lehet a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen szeptember 1-ig. Változott az időpont, de a fellépő nem. Deák Bill Gyula szeptember 11-én lép fel Jászberényben. Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor lesz majd a vendég. Megérkezik tehát Jászberénybe a Rossz Vér turné a június 12-e időpont helyett szeptember 11-én. Szinte egyszerre csaptak le a nyomozók Jász-Nagykun-Szolnok megye két különböző pontján, hogy felszámolják az illegális hálózatot. Drogról van szó. Jászfényszarún fehérporral és üvegpipával bukott le a 26 éves terjesztő, míg Karcagon a füstölőt árusító társa csuklóján is bilincs kattant. Jász-Nagykun-Szolnok megyében egy nap alatt tehát két drogdíler is rendőrkézre került. A nyomozók Jászfényszarún és Karcagon intézkedtek. Mindkét férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják, őrizetbe is vették őket, és már kezdeményezték a letartóztatásukat. A jászsági rendőrök július 15-én délután fogtak el egy helyi 26 éves férfit Jászfényszarún. A gyanú szerint droggal kereskedett a településen. A rendőrök a gyanúsított ruházatának átvizsgálásakor 41 g kábítószer gyanús növényi törmeléket, 12 g fehérport és egy üvegpipát találtak. Az intézkedés során a helyszínen tartózkodó két helyi fogyasztót is előállították, mindhármuktól vizelet mintát vettek a rendőrei. A nyomozók a férfit kábítószerkereskedelem miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Hasonló volt a helyzet Karcagon is ugyanezen a napon, ott egy 26 éves férfit fogtak el. Ő füstölőt terített a városban. A rendőrök nála is eljárást indítottak, őrizetbe vették, letartóztatását nála is kezdeményezték. A két elfogással a rendőrség tájékoztatása szerint két feltételezett kábítószerkereskedő került a megye illegális droghálózatából most ki. Vadkamera buktatta le. Sikeres tettenéréssel és rendőrségi elfogással végződött egy külterületi tanyafosztás kísérlet Jászboldogházán. A Polgárőr Egyesület gyors reakciójának és a technológiának köszönhetően a bűnözőknek esélyük sem volt elmenekülni. A helyszínre érkező egység azonnal tettenérte a fosztogatókat, akik a lebukás pillanatában éppen autóba pattantak és menekülni próbáltak, írta Facebook oldalán a Jászboldogházai Polgárőr Egyesület. A tulajdonosok által kihelyezett vadkamera kamerajelzése után a polgárőrök alig 2 percen belül ott voltak az ingatlannál. Bár a tolvajok azonnal feltartóztatása helyszínen nem sikerült, a polgárőrök nem veszítették el a fejüket, miközben tárcsázták a 112-t, biztonságos távolságból folyamatosan követték a menekülő járművet. A hajsza kilométereken át tartott Jászboldogháza külterületétől egészen a szomszédos település határáig. A rendőrök a polgárőröknek köszönhetően percre pontosan tudták, merre járnak a menekülők, így a rendőri egység elállta a tolvajok útját. A Jászberényi járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt indítványozta egy 34 éves férfi letartóztatását. Az illető a Szoljon szerint vérfürdőt rendezett egy fémrúddal és egy gázriasztó fegyverrel. Először megverte, majd fejbe lőtte haragosait a megvadult támadó. A megtámadott férfi a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló, a megtámadott nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A délutáni 33 fokról 29-re csökken este nálunk a levegő hőmérséklete, záporok érhetik el vételkörzetünket, és a szél csak időnként erősödik meg. Holnap 21 fokra ébredünk, délután 33 fok valószínű, zápor, zivatar szombaton is kialakulhat térségünkben, a szél közel 40 km/h lesz. Vasárnapra csapadék szempontjából megnyugszik az idő nálunk, de a szél még élénk lehet. Reggel 20, délután 32 fok valószínű. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nyáron a hőségben a szervezet folyadék igénye jelentősen megnő, hiszen izzadással sokkal több vizet veszítünk, mint hidegebb időben. Az általános ökölszabály napi másfél-két liter víz, de kánikulában, főleg fizikai munka vagy sportolás mellett ennél is több lehet szükséges. Nem árt figyelni a jelekre, a sötét vizelet, a fejfájás, a szédülés, mind a kiszáradás jelei lehetnek. A szakértők szerint nem kell egyszerre nagy mennyiséget meginni, sokkal hatékonyabb a nap folyamán rendszeresen kiskortyokban pótolni a folyadékot. A kávé és az alkohol nem számít bele a napi folyadékbevitelbe, sőt, fokozhatják a kiszáradást, míg a vizes gyümölcsök, mint a görögdínje vagy az uborka kifejezetten segíthetnek a hidratálásban. Emi nem érkezik, és a Houdini.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Egy egészen rendkívüli és látványos újítással készül a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a most vasárnapi VB döntőre. A FIFA bejelentése szerint a labdarúgó világbajnokság győztese ezúttal nem csak az aranytrófeát emelheti a magasba, hanem a játékosok egy-egy egyedi gyűrűt is kapnak majd a diadalért. A szövetség ezzel az amerikai profi sportbajnokságokban már mélyen gyökerező tradíciót honosítja meg a labdarúgásban. Az ékszerek egyik oldalán a világbajnoki trófea, a másikon pedig a győztes együttes identitással jelképei szerepelnek majd. A magyar idő szerint vasárnap este 9 órakor kezdődő finálé után a győztes szövetségi kapitány és a csapatkapitány azonnal átvett egy előzetes változatot. Később 30 darab gyűrűt gyártanak le a kerettagoknak, míg a szurkolók számára 1996 darabot bocsátanak majd értékesítésre. A világbajnokság döntőjében a címvédő argentin válogatott az Európa-bajnok spanyol csapattal mérkőzik majd meg.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

97.7 Trio FM melletted szól. Zárul egy újabb óra, és nem sokára rákanyarodunk a délutáni műszak mai utolsó órájára, úgyhogy ne maradjanak le róla. Én készültem még érdekes és hasznos témákkal, úgyhogy már csak ezért is remélem, hogy velünk tartanak, hozzá is szólhatnak, ehhez tudják. A 06 30 301 22 77-es SMS Viber elérhetőségünkön, és mutatom, hogy 17 óra után mivel nyitunk, a YouTube zenél majd. Jön a Beautiful Day! So, yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Meleg, de zivataros idő várható. A szabályosan közlekedők védelme érdekében elindult a társadalmi párbeszéd. Sturovóban fogtak el egy magyar bűnözőt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. Már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan jogszabályok megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart. Továbbá a visszaeső szabálytalankodók esetében visszatartó erejű szankciók kidolgozása. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban. További 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztett, majd kábítószer kereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől. A bűnözőt Sturovóban fogták el. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és a szárnyas hajók, valamint a visegrádi Hop-On. A Budapest-Nappali Hop-On járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Elkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kult Camp a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Dérini programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt. A sátoraljaújhelyi létesítmény vasárnaptól anyanyelvi tábornak ad otthont a Szorványból és a Diaszpórából érkező 900 általános iskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség a nyári időszakban csaknem 20 000 fiatal táborozását biztosítja. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak 2 halálos áldozata is volt. Egyikükre rádőlt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkimaradásokat okozott. Fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Belevágunk a mai délutáni műszak záró etapjába július 17-én pénteken az Elek és Endre nevű úriemberek névnapján köszöntsék őket. Beszélünk ebben az órában arról, hogyan üzemeltessük energiatakarékosan a hűtőszekrényünket a nyári melegben. Az óra második felében pedig egy kicsit könnyebb témával zárunk. Szó lesz arról, milyen hatással van a zene a hangulatunkra. Ezt meg is tapasztalhatják Lady Gagával, mert hogy jön az Abrakadabra 17 óra után.

97.7 Trio FM melletted szól. Nyáron a hűtőszekrény többet dolgozik, mint az év többi részében, hiszen nagyobb a hőmérséklet különbség a lakás és a hűtőtér között. Néhány egyszerű szokással viszont sokat lehet spórolni a villanyszámlán. Érdemes a hűtőt nem közvetlenül a tűzhely vagy egy napos ablak mellé tenni, mert a külső hő miatt többet kell dolgoznia. Fontos, hogy melegített soha ne tegyünk be közvetlenül a hűtőbe. Hagyjuk előbb kihűlni, és figyeljünk arra is, hogy az ajtaját minél rövidebb ideig tartsuk nyitva. A hűtő hátulján lévő port is érdemes időnként letörölni, mert a lerakódott por rontja a hőleadást, ettől pedig a készülék sokkal többet fogyaszt. A megfelelő nem túl alacsony hőmérséklet beállítás jellemzően 4-5 fok körül van, szintén segít a takarékos üzemeltetésben. Jöjjön a Take That dala, Back for Good!

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Hamarosan jönnek a friss jársági hírek 17:30 után, át is adom a terepet, hiszen érkeznek a legfontosabb információk az itt élőknek, majd a hírek után egy kicsit könnyedebb témával zárjuk a mai délutáni műszakot, a zene és a hangulatunk kapcsolatáról lesz szó, ezt pedig folyamatosan teszteljük. Most például itt van Alex Warren és az Ordinary, persze csak röviden, mert teljes hosszában a hírek után hallgatjuk meg.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Indítványozták a 34 éves férfi letartóztatását. Lebuktak a drogdílerek. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált, várják a jelentkezőket. Aki zenél, részesen lehet egy zenés gasztronómiai eseménynek. A helyszín Jászberény főtere lesz majd. Szólóénekeseket, zenészeket, akusztikus zenekarokat keresnek az augusztus 29-én megrendezésre kerülő utcazene fesztiválra. Jászberényi éttermek, cukrászdák előtti területeken lesz lehetőség bemutatkozni, illetve a nap végén egy közös örömzenélésre is várják az érkezőket. Kizárólag akusztikus hangszerekkel fellépők jelentkezését várják. Hangosítást a szervezők nem tudnak biztosítani. Jelentkezni augusztus 16-áig lehet e-mailben a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen. Mutasd be a Nagyit! Ezzel a címmel írtak ki Jászberényben kisfilmkészítő pályázatot 7.-12. évfolyamos diákoknak. 3-5 perces kisfilmet kell elkészíteni. Interjút egy idős ismerőssel, Nagyival, szomszéddal, rokonnal, amelyben az induló megmutatja, milyen érdekes foglalkozása, hobbija vagy története van a riportalanyának. A legjobb alkotásokat értékes nyereményekkel díjazzák, és bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban idén, októberben. Jelentkezni e-mailben lehet a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen szeptember 1-ig. Változott az időpont, de a fellépő nem. Deák Bill Gyula szeptember 11-én lép fel Jászberényben. Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor lesz majd a vendég. Megérkezik tehát Jászberénybe a Rossz Vér turné a június 12-e időpont helyett szeptember 11-én. Szinte egyszerre csaptak le a nyomozók Jász-Nagykun-Szolnok megye két különböző pontján, hogy felszámolják az illegális hálózatot, drogról van szó. Jászfényszarun fehérporral és üvegpipával bukott le a 26 éves terjesztő, míg Karcagon a füstölőt árusító társa csuklóján is bilincs kattant. Jász-Nagykun-Szolnok megyében egy nap alatt tehát két drogdíler is rendőrkézre került. A nyomozók Jászfényszarun és Karcagon intézkedtek, mindkét férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják, őrizetbe is vették őket, és már kezdeményezték a letartóztatásukat. A jászsági rendőrök július 15-én délután fogtak el egy helyi 26 éves férfit Jászfényszarun. A gyanú szerint droggal kereskedett a településen. A rendőrök a gyanúsított ruházatának átvizsgálásakor 41 g kábítószer gyanús növényi törmeléket, 12 g fehérport és egy üvegpipát találtak. Az intézkedés során a helyszínen tartózkodó két helyi fogyasztót is előállították, mindhármuktól vizelet mintát vettek a rendőrei. A nyomozók a férfit kábítószerkereskedelem miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Hasonló volt a helyzet Karcagon is ugyanezen a napon, ott egy 26 éves férfit fogtak el. Ő füstölőt terített a városban. A rendőrök nála is eljárást indítottak, őrizetbe vették, letartóztatását nála is kezdeményezték. A két elfogással a rendőrség tájékoztatása szerint két feltételezett német kábítószerkereskedő került a megye illegális droghálózatából most ki. Vadkamera buktatta le. Sikeres tettenéréssel és rendőrségi elfogással végződött egy külterületi tanyafosztás kísérlet Jászboldogházán. A Polgárőr Egyesület gyors reakciójának és a technológiának köszönhetően a bűnözőknek esélyük sem volt elmenekülni. A helyszínre érkező egység azonnal tetten érte a fosztogatókat, akik a lebukás pillanatában éppen autóba pattantak és menekülni próbáltak, írta Facebook oldalán a Jászboldogházai Polgárőr Egyesület. A tulajdonosok által kihelyezett kamera jelzése után a polgárőrök alig 2 percen belül ott voltak az ingatlannál. Bár a tolvajok azonnal feltartóztatása helyszínen nem sikerült, a polgárőrök nem veszítették el a fejüket, miközben tárcsázták a 112-t, biztonságos távolságból folyamatosan követték a menekülő járművet. A hajszak kilométereken át tartott Jászboldogháza külterületétől egészen a szomszédos település határáig. A rendőrök a polgárőröknek köszönhetően percre pontosan tudták, merre járnak a menekülők, így a rendőri egység elállta a tolvajok útját. A Jászberényi járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt indítványozta egy 34 éves férfi letartóztatását. Az illető a Szoljon szerint vérfürdőt rendezett egy fémrúddal és egy gázriasztó fegyverrel. Először megverte, majd fejbe lőtte haragosait a megvadult támadó. A megtámadott férfi a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló, a megtámadott nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A délutáni 33 fokról 29-re csökken este nálunk a levegő hőmérséklete, záporok érhetik el vételkörzetünket, és a szél csak időnként erősödik meg. Holnap 21 fokra ébredünk, délután 33 fok valószínű, zápor, zivatar szombaton is kialakulhat térségünkben, a szél közel 40 km/h lesz. Vasárnapra csapadék szempontjából megnyugszik az idő nálunk, de a szél még élénk lehet. Reggel 20, délután 32 fok valószínű. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

97.7 Trio FM mellettet szól. A kutatók régóta vizsgálják, hogy a zene miért képes ilyen gyorsan és erősen hatni a hangulatunkra. A magyarázat részben az agyunk jutalmazó rendszerében rejlik. Egy-egy kedvenc dal hallgatásakor dopamin szabadul fel, ami örömérzetet, jó közérzetet ad. A ritmus és a tempó is számít, a gyorsabb, pörgősebb zenék inkább feldobnak és energiát adnak, míg a lassabb, nyugodtabb dallamok segíthetnek ellazulni, kikapcsolódni egy fárasztó nap után. A szakértők szerint nem véletlen, hogy annyi ember hallgat zenét vezetés, sportolás vagy éppen tanulás közben. Írják meg nekem, hogy önök éppen mikor hallgatják a Trio FM-et, a 0630 301 2277-es SMS Viber elérhetőségünkre. Addig is érkezzen a Margaret Highland és Felcser Máté közöse Jumo Daddy-vel, ez lesz a Fest.

0: ilyenek a hajcsatok. Fiúk a lányokra bátran, itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok. Mellette szól.
1: Trio FM.
0: Trio FM.

97.7 Trio FM melletted szól. Ezzel véget ért a mai délutáni műszak, hölgyeim és uraim, én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak ezen a pénteki napon is. Remélem sikerült megpörgetni a munkaidőt, velem legközelebb jövő hétfőn találkozhatnak. A szokott időben 14 órától. Pálinkás Zsolt pedig természetesen reggel 6-kor ébreszti majd önöket. Addig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és legyen nagyon szép hétvégéjük. Rádiózzanak továbbra is a Trio FM-mel. 18 óra után is azért számíthatnak ránk, és természetesen egész hétvégén. A búcsúdalom Momitól szól ez a Hulla Hop. Köszönöm a figyelmet, Zsupasági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Meleg, de zivataros idő várható, benyújtották az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100.000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be, már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan jogszabályok megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart. Továbbá a visszaeső szabálytalankodók esetében visszatartó erejű szankciók kidolgozása. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és a szárnyas hajók, valamint a visegrádi Hop-on. A Budapest-Nappali Hop-on járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron. A rendezvény célja, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét az érdeklődőknek. Az alkalomból a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Július 25-én este 8 óra és hajnali 2 óra között különböző stílusú koncertekkel, képzőművészeti kiállításokkal, továbbá örökség védelmi szakemberek által vezetett túrákkal és közösségi vacsorával készülnek a szervezők. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak két halálos áldozata is volt. Egyikükre rádőlt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkimaradásokat okozott. Fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Most egy felhívást hozok a környék zenészeihez. Jászberényben idén is megrendezik a második nyárzáró utcazene fesztivált, méghozzá augusztus 29-én itt a város főterén. A szervezők olyan szólisták, a zenészeket és akusztikus zenekarokat keresnek, akik szívesen fellépnének a rendezvényen. A zenészek Jászberény éttermei és cukrászdai előtti területeken mutathatják be a produkcióikat, a nap végén pedig egy közös örömzenélésre is várják majd az előadókat. Fontos technikai tudnivaló, hogy a szervezők kizárólag akusztikus hangszeres produkciókat várnak, hangosítást nem tudnak biztosítani. A jelentkezéseket pedig augusztus 16-áig várják. A jelentkezéssel kapcsolatos további információkat megtalálják a Jászberényi Kulturális Programok Facebook oldalon. Egy komoly és hosszú rock éjszakának nézünk elébe itt a jászságban. Bár a szeptember végi időpontig még bőven van idő, már most érdemes a naptárba vésni a dátumot, hiszen a rendezvényen egy nemes célt támogatnak a résztvevők. Szeptember 26-án szombaton délután 4 órától egészen másnap hajnal 2-ig a Jászberényi Ifjúsági Ház lesz a hazai rockzene központja. A rendezvényen fellép majd a Blues Company, az Aurora, Moby Dick, a Kalapács, valamint éjfélkor a Zorallé és Szendei Zsolt, Sasza. A jótékonysági rockbuli teljes bevételével egy 19 éves fiatal hölgy gyógyulását segítik, akinél egy súlyos, ritka betegséget diagnosztizáltak. A jótékonysági rockbuli tehát itt Jászberényben szeptember 26-án szombaton már délután 4 órakor kezdetét veszi. Ha kedvelik a rockzenét, akkor mindenképpen érdemes jegyezni az időpontot, ráadásul a részvétellel még segíthetnek is. Július 18-án szombaton már reggel 9 órától várja a látogatókat a Jászárok szállási VS-re fogadhajtó szakosztálya. Egész nap izgalmas lovas programok követik egymást, lesz klasszikus fogadhajtó verseny és látványos pontgyűjtő verseny is. A madarak szerelmesének igazi csemegét jelent majd a Sas Központ bemutatója, ami szintén kihagyhatatlan élménynek ígérkezik. A rendezvény ide alatt a helyszínen kirakodó vásár, különféle árusok várják majd a látogatókat. Lesznek finom ételek és italok is. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, a gyermekek részére az ugrálóvára az arcfestés és a kézműves foglalkozás teljesen ingyenes. A nap végén pedig értékes nyereményekkel kecsegtető tombolahúzással zárul a Jászárok szállási program, így mindenképpen érdemes lesz majd a helyszínen maradni. Július 18-án szombaton, tehát reggel 9 órától Jászárok szálláson a VS-re fogadhajtó szakosztály fogadhajtó versenyét rendezik. Kellemes tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek ehhez a programhoz is. Maradjunk még július 18-ánál, de ugrunk ide Jászberénybe, ahol a keményebb dallamok kedvelői találhatják meg a számításaikat. Egyetlen este alatt három ikonikus tribute zenekar lép majd fel a Phoenix Fészek műhelyház udvarán. A Jászberényi tribute esten a grunge és a magyar rock legnagyobb slágerétől lesz majd hangos a környék. A kapukat délután 5 órától nyitják, a zenei program pedig este 6 órakor indul a grunge rock képviselőjével, a Big Cheese zenekarral. Őket követi majd a színpadon 7:30-tól a kérdőjelek, akik egy hamisítatlan pokolgép tribute műsorral készülnek. Az este megkoronázásaként pedig 21 órától az Edda Forever tribute gondoskodik a felejtetetlen hangulatról, és elhozzák az Edda művek örökző rock himnuszait.
0: Információk a jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált. Indítványozták a 34 éves férfi letartóztatását. Lebuktak a drogdílerek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált, várják a jelentkezőket. Aki zenél, részesen lehet egy zenés gasztronómiai eseménynek. A helyszín Jászberény főtere lesz majd. Szólóénekeseket, zenészeket, akusztikus zenekarokat keresnek az augusztus 29-én megrendezésre kerülő utcazene fesztiválra. Jászberényi éttermek, cukrászdák előtti területeken lesz lehetőség bemutatkozni, illetve a nap végén egy közös örömzenélésre is várják az érkezőket. Kizárólag akusztikus hangszerekkel fellépők jelentkezését várják. Hangosítást a szervezők nem tudnak biztosítani. Jelentkezni augusztus 16-áig lehet e-mailben a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen. Mutasd be a nagyit! Ezzel a címmel írtak ki Jászberényben kisfilmkészítő pályázatot 7.-12. évfolyamos diákoknak. 3-5 perces kisfilmet kell elkészíteni. Interjút egy idős ismerőssel, nagyival, szomszéddal, rokonnal, amelyben az induló megmutatja, milyen érdekes foglalkozása, hobbija vagy története van a riportalanyának. A legjobb alkotásokat értékes nyereményekkel díjazzák, és bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban idén, októberben. Jelentkezni e-mailben lehet a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen szeptember 1-ig. Változott az időpont, de a fellépő nem. Deák Bill Gyula szeptember 11-én lép fel Jászberényben. Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor lesz majd a vendég. Megérkezik tehát Jászberénybe a Rossz Vér turné a június 12-e időpont helyett szeptember 11-én. Szinte egyszerre csaptak le a nyomozók Jász-Nagykunszolnok megye két különböző pontján, hogy felszámolják az illegális hálózatot. Drogról van szó. Jászfényszarun fehér porral és üvegpipával bukott le a 26 éves terjesztő, míg Karcagon a füstölőt árusító társa csuklóján is bilincs kattant. Jász-Nagykunszolnok megyében egy nap alatt tehát két drogdíler is rendőrkézre került. A nyomozók Jászfényszarun és Karcagon intézkedtek. Mindkét férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják, őrizetbe is vették őket, és már kezdeményezték a letartóztatásukat. A jászsági rendőrök július 15-én délután fogtak el egy helyi 26 éves férfit Jászfényszarun. A gyanú szerint droggal kereskedett a településen. A rendőrök a gyanúsított ruházatának átvizsgálásakor 41 g kábítószer gyanús növényi törmeléket, 12 g fehér port és egy üvegpipát találtak. Az intézkedés során a helyszínen tartózkodó két helyi fogyasztót is előállították, mindhármuktól vizelet mintát vettek a rendőrei. A nyomozók a férfit kábítószerkereskedelem miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Hasonló volt a helyzet Karcagon is ugyanezen a napon, ott egy 26 éves férfit fogtak el. Ő füstölőt terített a városban. A rendőrök nála is eljárást indítottak, őrizetbe vették, letartóztatását nála is kezdeményezték. A két elfogással a rendőrség tájékoztatása szerint két feltételezett kábítószerkereskedő került a megye illegális droghálózatából most ki. Vadkamera buktatta le. Sikeres tettenéréssel és rendőrségi elfogással végződött egy külterületi tanyafosztás kísérlet Jászboldogházán. A Polgárőr Egyesület gyors reakciójának és a technológiának köszönhetően a bűnözőknek esélyük sem volt elmenekülni. A helyszínre érkező egység azonnal tettenérte a fosztogatókat, akik a lebukás pillanatában éppen autóba pattantak és menekülni próbáltak, írta Facebook oldalán a Jászboldogházai Polgárőr Egyesület. A tulajdonosok által kihelyezett vadkamera jelzése után a polgárőrök alig két percen belül ott voltak az ingatlannál. Bár a tolvajok azonnal feltartóztatása helyszínen nem sikerült, a polgárőrök nem veszítették el a fejüket, miközben tárcsázták a 112-t, biztonságos távolságból folyamatosan követték a menekülő járművet. A hajsza kilométereken át tartott Jászboldogháza külterületétől egészen a szomszédos település határáig. A rendőrök a polgárőröknek köszönhetően percre pontosan tudták, merre járnak a menekülők, így a rendőri egység elállta a tolvajok útját. A Jászberényi járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt indítványozta egy 34 éves férfi letartóztatását. Az illető a Szoljon szerint vérfürdőt rendezett egy fémrúddal és egy gázriasztó fegyverrel. Először megverte, majd fejbe lőtte haragosait a megvadult támadó. A megtámadott férfi a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló, a megtámadott nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A délutáni 33 fokról 29-re csökken este nálunk a levegő hőmérséklete, záporok érhetik el vételkörzetünket, és a szél csak időnként erősödik meg. Holnap 21 fokra ébredünk, délután 33 fok valószínű, zápor, zivatar szombaton is kialakulhat térségünkben, a szél közel 40 km/h lesz. Vasárnapra csapadék szempontjából megnyugszik az idő nálunk, de a szél még élénk lehet, reggel 20, délután 32 fok valószínű. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg, de zivataros idő várható, benyújtották az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Erős földrengés volt Mexikó déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Orosz katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárt is támadtak az ukrán erők napközben. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi-tenger térségében, a Krím-félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlavli területen hajtották végre, emellett találatért egy hidat a Donyecki régióban és Kurszk megyében is. Az átkelőket a katonai infrastruktúra szállítására használták az oroszok. Tovább nőtt a kanadai erdőtüzek miatt a smogriadóval érintett terület nagysága az Egyesült Államokban. A riasztás már mintegy 100 millió ember lakhelyén van érvényben. Az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes északkeleti részét érinti, különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államot, valamint a fővárost Washingtont. A középnyugati Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegőminőséget regisztráltak, az előrejelzések szerint az eső és a megváltozó irányú szél kitisztítja a levegőt. Erős földrengés volt Mexikó déli részén, Chiapas államban. A 7,4-es földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. A rengés miatt cunami riadót rendeltek el, áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált. Indítványozták a 34 éves férfi letartóztatását. Lebuktak a drogdílerek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Szinte egyszerre csaptak le a nyomozók Jász-Nagykun-Szolnok megye két különböző pontján, hogy felszámolják az illegális hálózatot. Drogról van szó. Jászfényszarún fehér porral és üvegpipával bukott le a 26 éves terjesztő, míg Karcagon a füstölőt árusító társa csuklóján is bilincs kattant. Jász-Nagykun-Szolnok megyében egy nap alatt tehát két drogdíler is rendőrkézre került. A nyomozók Jászfényszarún és Karcagon intézkedtek. Mindkét férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják, őrizetbe is vették őket, és már kezdeményezték a letartóztatásukat. A jászsági rendőrök július 15-én délután fogtak el egy helyi 26 éves férfit Jászfényszarún. A gyanú szerint droggal kereskedett a településen. A rendőrök a gyanúsított ruházatának átvizsgálásakor 41 g kábítószer gyanús növényi törmeléket, 12 g fehér port és egy üvegpipát találtak. Az intézkedés során a helyszínen tartózkodó két helyi fogyasztót is előállították, mindhármuktól vizelet mintát vettek a rendőrei. A nyomozók a férfit kábítószerkereskedelem miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Hasonló volt a helyzet Karcagon is ugyanezen a napon, ott egy 26 éves férfit fogtak el. Ő füstölőt terített a városban. A rendőrök nála is eljárást indítottak, őrizetbe vették, letartóztatását nála is kezdeményezték. A két elfogással a rendőrség tájékoztatása szerint két feltételezett kábítószerkereskedő került a megye illegális droghálózatából most ki. Vadkamera buktatta le. Sikeres tettenéréssel és rendőrségi elfogással végződött egy külterületi tanyafosztás kísérlet Jászboldogházán. A Polgárőr Egyesület gyors reakciójának és a technológiának köszönhetően a bűnözőknek esélyük sem volt elmenekülni. A helyszínre érkező egység azonnal tettenérte a fosztogatókat, akik a lebukás pillanatában éppen autóba pattantak és menekülni próbáltak, írta Facebook oldalán a Jászboldogházai Polgárőr Egyesület. A tulajdonosok által kihelyezett kamera jelzése után a polgárőrök alig két percen belül ott voltak az ingatlannál. Bár a tolvajok azonnal feltartóztatása helyszínen nem sikerült, a polgárőrök nem veszítették el a fejüket, miközben tárcsázták a 112-t, biztonságos távolságból folyamatosan követték a menekülő járművet. A hajsza kilométereken át tartott Jászboldogháza külterületétől egészen a szomszédos település határáig. A rendőrök a polgárőröknek köszönhetően percre pontosan tudták, merre járnak a menekülők, így a rendőri egység elállta a tolvajok útját. A Jászberényi járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt indítványozta egy 34 éves férfi letartóztatását. Az illető a Szoljon szerint vérfürdőt rendezett egy fémrúddal és egy gázriasztó fegyverrel. Először megverte, majd fejbe lőtte haragosait a megvadult támadó. A megtámadott férfi a bántalmazás következtében 8 napon túlgyógyuló, a megtámadott nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Változott az időpont, de a fellépő nem. Deák Bill Gyula szeptember 11-én lép fel Jászberényben. Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor lesz majd a vendég. Megérkezik tehát Jászberénybe a Rossz Vér turné a június 12-e időpont helyett szeptember 11-én. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált, várják a jelentkezőket. Aki zenél, részesen lehet egy zenés gasztronómiai eseménynek. A helyszín Jászberény főtere lesz majd. Szólóénekeseket, zenészeket, akusztikus zenekarokat keresnek az augusztus 29-én megrendezésre kerülő utcazene fesztiválra. Jászberényi éttermek, cukrászdák előtti területeken lesz lehetőség bemutatkozni, illetve a nap végén egy közös örömzenélésre is várják az érkezőket. Kizárólag akusztikus hangszerekkel fellépők jelentkezését várják. Hangosítást a szervezők nem tudnak biztosítani. Jelentkezni augusztus 16-áig lehet e-mailben a balla.andreakukac@jászkerület.hu e-mail címen. Mutasd be a nagyit! Ezzel a címmel írtak ki Jászberényben kisfilmkészítő pályázatot 7.-12. évfolyamos diákoknak. 3-5 perces kisfilmet kell elkészíteni. Interjút egy idős ismerőssel, nagyival, szomszéddal, rokonnal, amelyben az induló megmutatja, milyen érdekes foglalkozása, hobbija vagy története van a riportalanyának. A legjobb alkotásokat értékes nyereményekkel díjazzák, és bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban idén, októberben. Jelentkezni e-mailben lehet a balla.andreakukac@jászkerület.hu e-mail címen szeptember 1-ig. A délutáni 33 fokról 29-re csökken este nálunk a levegő hőmérséklete, záporok érhetik el vételkörzetünket, és a szél csak időnként erősödik meg. Holnap 21 fokra ébredünk, délután 33 fok valószínű, zápor, zivatar szombaton is kialakulhat térségünkben, a szél közel 40 km/h lesz. Vasárnapra csapadék szempontjából megnyugszik az idő nálunk, de a szél még élénk lehet. Reggel 20, délután 32 fok valószínű. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg, de zivataros idő várható. A szabályosan közlekedők védelme érdekében elindult a társadalmi párbeszéd. Erős földrengés volt Mexikó déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Orosz katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárt is támadtak az ukrán erők napközben. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi-tenger térségében, a Krím-félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlavli területen hajtották végre. Emellett találat ért egy hidat a Donyeck régióban és Kurszk megyében is. Az átkelőket a katonai infrastruktúra szállítására használták az oroszok. Tovább nőtt a kanadai erdőtüzek miatt a smogriadóval érintett terület nagysága az Egyesült Államokban. A riasztás már mintegy 100 millió ember lakhelyén van érvényben. Az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes északkeleti részét érinti, különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államot, valamint a fővárost Washingtont. A középnyugati Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegőminőség. Regisztráltak. Az előrejelzések szerint az eső és a megváltozó irányú szél kitisztítja a levegőt. Erős földrengés volt Mexikó déli részén, Chiapas államban. A 7,4-es földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. A rengés miatt cunami riadót rendeltek el, áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Lebuktak a drogdílerek. Indítványozták a 34 éves férfi letartóztatását. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazenefesztivált. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált, várják a jelentkezőket, aki zenél, részesen lehet egy zenés-gasztronómiai eseménynek. A helyszín Jászberény főtere lesz majd. Szólóénekeseket, zenészeket, akusztikus zenekarokat keresnek az augusztus 29-én megrendezésre kerülő utcazene fesztiválra. Jászberényi éttermek, cukrászdák előtti területeken lesz lehetőség bemutatkozni, illetve a nap végén egy közös örömzenélésre is várják az érkezőket. Kizárólag akusztikus hangszerekkel fellépők jelentkezését várják. Hangosítást a szervezők nem tudnak biztosítani. Jelentkezni augusztus 16-áig lehet e-mailben a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen. Mutasd be a nagyit! Ezzel a címmel írtak ki Jászberényben kisfilmkészítő pályázatot 7.-12. évfolyamos diákoknak. 3-5 perces kisfilmet kell elkészíteni. Interjút egy idős ismerőssel, nagyival, szomszéddal, rokonnal, amelyben az induló megmutatja, milyen érdekes foglalkozása, hobbija vagy története van a riportalanyának. A legjobb alkotásokat értékes nyereményekkel díjazzák, és bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban idén, októberben. Jelentkezni e-mailben lehet a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen szeptember 1-ig. Változott az időpont, de a fellépő nem. Deák Bill Gyula szeptember 11-én lép fel Jászberényben. Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor lesz majd a vendég. Megérkezik tehát Jászberénybe a Rossz Vér turné a június 12-e időpont helyett szeptember 11-én. Szinte egyszerre csaptak le a nyomozók Jász-Nagykunszolnok megye két különböző pontján, hogy felszámolják az illegális hálózatot, drogról van szó. Jászfényszarún fehér porral és üvegpipával bukott le a 26 éves terjesztő, míg Karcagon a füstölőt árusító társa csuklóján is bilincs kattant. Jász-Nagykunszolnok megyében egy nap alatt tehát két drogdíler is rendőrkézre került. A nyomozók Jászfényszarún és Karcagon intézkedtek, mindkét férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják, őrizetbe is vették őket, és már kezdeményezték a letartóztatásukat. A jársági rendőrök július 15-én délután fogtak el egy helyi 26 éves férfit Jászfényszarún. A gyanú szerint droggal kereskedett a településen. A rendőrök a gyanúsított ruházatának átvizsgálásakor 41 g kábítószer gyanús növényi törmeléket, 12 g fehérport és egy üvegpipát találtak. Az intézkedés során a helyszínen tartózkodó két helyi fogyasztót is előállították, mindhármuktól vizelet mintát vettek a rendőrei. A nyomozók a férfit kábítószerkereskedelem miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Hasonló volt a helyzet Karcagon is ugyanezen a napon, ott egy 26 éves férfit fogtak el. Ő füstölőt terített a városban. A rendőrök nála is eljárást indítottak, őrizetbe vették, letartóztatását nála is kezdeményezték. A két elfogással a rendőrség tájékoztatása szerint két feltételezett kábítószerkereskedő került a megye illegális droghálózatából most ki. Vadkamera buktatta le. Sikeres tettenéréssel és rendőrségi elfogással végződött egy külterületi tanyafosztás kísérlet Jászboldogházán. A polgárőr egyesület gyors reakciójának és a technológiának köszönhetően a bűnözőknek esélyük sem volt elmenekülni. A helyszínre érkező egység azonnal tettenérte a fosztogatókat, akik a lebukás pillanatában éppen autóba pattantak és menekülni próbáltak, írta Facebook oldalán a Jászboldogházai polgárőr egyesület. A tulajdonosok által kihelyezett kamera jelzése után a polgárőrök alig két percen belül ott voltak az ingatlannál. Bár a tolvajok azonnal feltartóztatása helyszínen nem sikerült, a polgárőrök nem veszítették el a fejüket, miközben tárcsázták a 112-t, biztonságos távolságból folyamatosan követték a menekülő járművet. A hajsza kilométereken át tartott Jászboldogháza külterületétől egészen a szomszédos település határáig. A rendőrök a polgárőröknek köszönhetően percre pontosan tudták, merre járnak a menekülők, így a rendőri egység elállta a tolvajok útját. A Jászberényi járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt indítványozta egy 34 éves férfi letartóztatását. Az illető a Szoljon szerint vérfürdőt rendezett egy fémrúddal és egy gázriasztó fegyverrel. Először megverte, majd fejbe lőtte haragosait a megvadult támadó. A megtámadott férfi a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló, a megtámadott nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A délutáni 33 fokról 29-re csökken este nálunk a levegő hőmérséklete, záporok érhetik el vételkörzetünket, és a szél csak időnként erősödik meg. Holnap 21 fokra ébredünk, délután 33 fok valószínű, zápor, zivatar szombaton is kialakulhat térségünkben, a szél közel 40 km/h lesz. Vasárnapra csapadék szempontjából megnyugszik az idő nálunk, de a szél még élénk lehet, reggel 20, délután 32 fok valószínű. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg, de zivataros idő várható, benyújtották az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. Már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan jogszabályok megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart. Továbbá a visszaeső szabálytalankodók esetében visszatartó erejű szankciók kidolgozása. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és a szárnyas hajók, valamint a visegrádi Hop-on. A Budapest-Nappali Hop-on járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron. A rendezvény célja, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét az érdeklődőknek. Az alkalomból a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Július 25-én este 8 óra és hajnali 2 óra között különböző stílusú koncertekkel, képzőművészeti kiállításokkal, továbbá örökség védelmi szakemberek által vezetett túrákkal és közösségi vacsorával készülnek a szervezők. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban, a szélsőséges időjárásnak két halálos áldozata is volt, egyikükre rádőlt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkimaradásokat okozott, fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Indítványozták a 34 éves férfi letartóztatását. Lebuktak a drogdílerek. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált, várják a jelentkezőket. Aki zenél, részesen lehet egy zenés gasztronómiai eseménynek. A helyszín Jászberény főtere lesz majd. Szóló énekeseket, zenészeket, akusztikus zenekarokat keresnek az augusztus 29-én megrendezésre kerülő utcazene fesztiválra. Jászberényi éttermek, cukrászdák előtti területeken lesz lehetőség bemutatkozni, illetve a nap végén egy közös örömzenélésre is várják az érkezőket. Kizárólag akusztikus hangszerekkel fellépők jelentkezését várják. Hangosítást a szervezők nem tudnak biztosítani. Jelentkezni augusztus 16-áig lehet e-mailben a balla.andreakukac@jászkerület.hu e-mail címen. Mutasd be a nagyit! Ezzel a címmel írtak ki Jászberényben kisfilmkészítő pályázatot 7.-12. évfolyamos diákoknak. 3-5 perces kisfilmet kell elkészíteni. Interjút egy idős ismerőssel, nagyival, szomszéddal, rokonnal, amelyben az induló megmutatja, milyen érdekes foglalkozása, hobbija vagy története van a riportalanyának. A legjobb alkotásokat értékes nyereményekkel díjazzák, és bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban idén, októberben. Jelentkezni e-mailben lehet a balla.andreakukac@jászkerület.hu e-mail címen szeptember 1-ig. Változott az időpont, de a fellépő nem. Deák Bill Gyula szeptember 11-én lép fel Jászberényben. Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor lesz majd a vendég. Megérkezik tehát Jászberénybe a Rossz Vér turné a június 12-e időpont helyett szeptember 11-én. Szinte egyszerre csaptak le a nyomozók Jász-Nagykunszolnok megye két különböző pontján, hogy felszámolják az illegális hálózatot, drogról van szó. Jászfényszarún fehérporral és üvegpipával bukott le a 26 éves terjesztő, míg Karcagon a füstölőt árusító társa csuklóján is bilincs kattant. Jász-Nagykunszolnok megyében egy nap alatt tehát két drogdíler is rendőrkézre került. A nyomozók Jászfényszarún és Karcagon intézkedtek, mindkét férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják, őrizetbe is vették őket, és már kezdeményezték a letartóztatásukat. A jászsági rendőrök július 15-én délután fogtak el egy helyi 26 éves férfit Jászfényszarún. A gyanú szerint droggal kereskedett a településen. A rendőrök a gyanúsított ruházatának átvizsgálásakor 41 g kábítószer gyanús növényi törmeléket, 12 g fehérport és egy üvegpipát találtak. Az intézkedés során a helyszínen tartózkodó két helyi fogyasztót is előállították, mindhármuktól vizelet mintát vettek a rendőrei. A nyomozók a férfit kábítószerkereskedelem miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Hasonló volt a helyzet Karcagon is ugyanezen a napon, ott egy 26 éves férfit fogtak el. Ő füstölőt terített a városban. A rendőrök nála is eljárást indítottak, őrizetbe vették, letartóztatását nála is kezdeményezték. A két elfogással a rendőrség tájékoztatása szerint két feltételezett kábítószerkereskedő került a megye illegális droghálózatából most ki. Vadkamera buktatta le. Sikeres tetteneréssel és rendőrségi elfogással végződött egy külterületi tanyafosztás kísérlet Jászboldogházán. A Polgárőr Egyesület gyors reakciójának és a technológiának köszönhetően a bűnözőknek esélyük sem volt elmenekülni. A helyszínre érkező egység azonnal tettenérte a fosztogatókat, akik a lebukás pillanatában éppen autóba pattantak és menekülni próbáltak, írta a Facebook oldalán a Jászboldogházai Polgárőr Egyesület. A tulajdonosok által kihelyezett kamera jelzése után a polgárőrök alig 2 percen belül ott voltak az ingatlannál. Bár a tolvajok azonnal feltartóztatása helyszínen nem sikerült, a polgárőrök nem veszítették el a fejüket, miközben tárcsázták a 112-t, biztonságos távolságból folyamatosan követték a menekülő járművet. A hajsza kilométereken át tartott Jászboldogháza külterületétől egészen a szomszédos település határáig. A rendőrök a polgárőröknek köszönhetően percre pontosan tudták, merre járnak a menekülők, így a rendőri egység elállta a tolvajok útját. A Jászberényi járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt indítványozta egy 34 éves férfi letartóztatását. Az illető a Szoljon szerint vérfürdőt rendezett egy fémrúddal és egy gázriasztó fegyverrel. Először megverte, majd fejbe lőtte haragosait a megvadult támadó. A megtámadott férfi a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló, a megtámadott nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A délutáni 33 fokról 29-re csökken este nálunk a levegő hőmérséklete, záporok érhetik el vételkörzetünket, és a szél csak időnként erősödik meg. Holnap 21 fokra ébredünk, délután 33 fok valószínű, zápor, zivatar szombaton is kialakulhat térségünkben, a szél közel 40 km/h lesz. Vasárnapra csapadék szempontjából megnyugszik az idő nálunk, de a szél még élénk lehet. Reggel 20, délután 32 fok valószínű. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg, de zivataros idő várható. Benyújtották az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Erős földrengés volt Mexikó déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Orosz katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárt is támadtak az ukrán erők napközben. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi-tenger térségében, a Krím-félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlavli területen hajtották végre. Emellett találat ért egy hidat a Donyecki régióban és Kurszk megyében is. Az átkelőket a katonai infrastruktúra szállítására használták az oroszok. Tovább nőtt a kanadai erdőtüzek miatt a smogriadóval érintett terület nagysága az Egyesült Államokban. A riasztás már mintegy 100 millió ember lakhelyén van érvényben. Az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes északkeleti részét érinti, különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államot, valamint a fővárost Washingtont. A középnyugati Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegőminőség regisztráltak. Az előrejelzések szerint az eső és a megváltozó irányú szél kitisztítja a levegőt. Erős földrengés volt Mexikó déli részén, Chiapas államban. A 7,4-es földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. A rengés miatt cunami riadót rendeltek el, áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált. Indítványozták a 34 éves férfi letartóztatását. Lebuktak a drogdílerek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal szervezik meg a nyárzáró utcazene fesztivált, várják a jelentkezőket. Aki zenél, részesen lehet egy zenés gasztronómiai eseménynek. A helyszín Jászberény főtere lesz majd. Szóló énekeseket, zenészeket, akusztikus zenekarokat keresnek az augusztus 29-én megrendezésre kerülő utcazene fesztiválra. Jászberényi éttermek, cukrászdák előtti területeken lesz lehetőség bemutatkozni, illetve a nap végén egy közös örömzenélésre is várják az érkezőket. Kizárólag akusztikus hangszerekkel fellépők jelentkezését várják. Hangosítást a szervezők nem tudnak biztosítani. Jelentkezni augusztus 16-áig lehet e-mailben a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen. Mutasd be a nagyit! Ezzel a címmel írtak ki Jászberényben kisfilmkészítő pályázatot 7.-12. évfolyamos diákoknak. 3-5 perces kisfilmet kell elkészíteni. Interjút egy idős ismerőssel, nagyival, szomszéddal, rokonnal, amelyben az induló megmutatja, milyen érdekes foglalkozása, hobbija vagy története van a riportalanyának. A legjobb alkotásokat értékes nyereményekkel díjazzák, és bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban idén, októberben. Jelentkezni e-mailben lehet a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen szeptember 1-ig. Változott az időpont, de a fellépő nem. Deák Bill Gyula szeptember 11-én lép fel Jászberényben. Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor lesz majd a vendég. Megérkezik tehát Jászberénybe a Rossz Vér turné a június 12-e időpont helyett szeptember 11-én. Szinte egyszerre csaptak le a nyomozók Jász-Nagykunszolnok megye két különböző pontján, hogy felszámolják az illegális hálózatot, drogról van szó. Jászfényszarún fehér porral és üvegpipával bukott le a 26 éves terjesztő, míg Karcagon a füstölőt árusító társa csuklóján is bilincs kattant. Jász-Nagykunszolnok megyében egy nap alatt tehát két drogdíler is rendőrkézre került. A nyomozók Jászfényszarún és Karcagon intézkedtek, mindkét férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják, őrizetbe is vették őket, és már kezdeményezték a letartóztatásukat. A jászsági rendőrök július 15-én délután fogtak el egy helyi 26 éves férfit Jászfényszarún. A gyanú szerint droggal kereskedett a településen. A rendőrök a gyanúsított ruházatának átvizsgálásakor 41 g kábítószer gyanús növényi törmeléket, 12 g fehér port és egy üvegpipát találtak. Az intézkedés során a helyszínen tartózkodó két helyi fogyasztót is előállították, mindhármuktól vizelet mintát vettek a rendőrei. A nyomozók a férfit kábítószerkereskedelem miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Hasonló volt a helyzet Karcagon is ugyanezen a napon, ott egy 26 éves férfit fogtak el. Ő füstölőt terített a városban. A rendőrök nála is eljárást indítottak, őrizetbe vették, letartóztatását nála is kezdeményezték. A két elfogással a rendőrség tájékoztatása szerint két feltételezett kábítószerkereskedő került a megye illegális droghálózatából most ki. Vadkamera buktatta le. Sikeres tettenéréssel és rendőrségi elfogással végződött egy külterületi tanyafosztás kísérlet Jászboldogházán. A Polgárőr Egyesület gyors reakciójának és a technológiának köszönhetően a bűnözőknek esélyük sem volt elmenekülni. A helyszínre érkező egység azonnal tettenérte a fosztogatókat, akik a lebukás pillanatában éppen autóba pattantak és menekülni próbáltak, írta Facebook oldalán a Jászboldogházai Polgárőr Egyesület. A tulajdonosok által kihelyezett kamera jelzése után a polgárőrök alig két percen belül ott voltak az ingatlannál. Bár a tolvajok azonnal feltartóztatása helyszínen nem sikerült, a polgárőrök nem veszítették el a fejüket, miközben tárcsázták a 112-t, biztonságos távolságból folyamatosan követték a menekülő járművet. A hajsza kilométereken át tartott Jászboldogháza külterületétől egészen a szomszédos település határáig. A rendőrök a polgárőröknek köszönhetően percre pontosan tudták, merre járnak a menekülők, így a rendőri egység elállta a tolvajok útját. A Jászberényi járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt indítványozta egy 34 éves férfi letartóztatását. Az illető a Szoljon szerint vérfürdőt rendezett egy fémrúddal és egy gázriasztó fegyverrel. Először megverte, majd fejbe lőtte haragosait a megvadult támadó. A megtámadott férfi a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló, a megtámadott nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A délutáni 33 fokról 29-re csökken este nálunk a levegő hőmérséklete, záporok érhetik el vételkörzetünket, és a szél csak időnként erősödik meg. Holnap 21 fokra ébredünk, délután 33 fok valószínű, zápor, zivatar szombaton is kialakulhat térségünkben, a szél közel 40 km/h lesz. Vasárnapra csapadék szempontjából megnyugszik az idő nálunk, de a szél még élénk lehet, reggel 20, délután 32 fok valószínű. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: egyszerű a képlet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Meleg, de zivataros idő várható. A szabályosan közlekedők védelme érdekében elindult a társadalmi párbeszéd. Erős földrengés volt Mexikó déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Orosz katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárt is támadtak az ukrán erők napközben. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi-tenger térségében, a Krím-félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlavli területen hajtották végre, emellett találatért egy hidat a Donyeck régióban és Kurszk megyében is. Az átkelőket a katonai infrastruktúra szállítására használták az oroszok. Tovább nőtt a kanadai erdőtüzek miatt a smogriadóval érintett terület nagysága az Egyesült Államokban. A riasztás már mintegy 100 millió ember lakhelyén van érvényben. Az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes északkeleti részét érinti, különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államot, valamint a fővárost Washingtont. A középnyugati Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegőminőség regisztráltak. Az előrejelzések szerint az eső és a megváltozó irányú szél kitisztítja a levegőt. Erős földrengés volt Mexikó déli részén, Chiapas államban. A 7,4-es földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. A rengés miatt cunami riadót rendeltek el, áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Meleg, de zivataros idő várható, benyújtották az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. Már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan jogszabályok megalkotása, amelyet mindenki elfogad és betart. Továbbá a visszaeső szabálytalankodók esetében visszatartó erejű szankciók kidolgozása. A Duna alacsony vízállása miatt továbbra sem közlekedik a Mahar több hajója. Nem indulnak a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Esztergom közötti járatok, az esztergomi sétahajók és a szárnyas hajók, valamint a visegrádi Hop-On. A Budapest-Nappali Hop-On járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit-szigeti sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron. A rendezvény célja, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét az érdeklődőknek. Az alkalomból a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Július 25-én este 8 óra és hajnali 2 óra között különböző stílusú koncertekkel, képzőművészeti kiállításokkal, továbbá örökség védelmi szakemberek által vezetett túrákkal és közösségi vacsorával készülnek a szervezők. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak két halálos áldozata is volt. Egyikükre rádőlt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkimaradásokat okozott. Fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
5: Fél három, kopog a hajnal.

0: Jó tag napo másé! Holnap a máé!
1: Kapcsoljon a hétvégi zeneturmixra, és élvezze a slágereinket akár egész éjjel!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg, de zivataros idő várható. A szabályosan közlekedők védelme érdekében elindult a társadalmi párbeszéd. Erős földrengés volt Mexikó déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Orosz katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyag raktárt is támadtak az ukrán erők napközben. A légicsapásokat a Fekete és az Azovi-tenger térségében, a Krím-félszigeten, valamint az oroszországi Jaroszlavli területen hajtották végre, emellett találatért egy hidat a Donyecki régióban és Kurszk megyében is. Az átkelőket a katonai infrastruktúra szállítására használták az oroszok. Tovább nőtt a kanadai erdőtüzek miatt a smogriadóval érintett terület nagysága az Egyesült Államokban. A riasztás már mintegy 100 millió ember lakhelyén van érvényben. Az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes északkeleti részét érinti, különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államot, valamint a fővárost Washingtont. A középnyugati Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegőminőségek regisztráltak. Az előrejelzések szerint az eső és a megváltozó irányú szél kitisztítja a levegőt. Erős földrengés volt Mexikó déli részén, Chiapas államban. A 7,4-es földmozgást Guatemalában és El Salvadorban is érezni lehetett. A rengés miatt cunami riadót rendeltek el, áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Szombaton elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. Vasárnap néhány fokos lehűlésre kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette. Tehát szól.

0: zene a múltból és a jelenből. Hallgassa a hétvégi zene turmixot.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: csatát én nyertem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Meleg, de zivataros idő várható, benyújtották az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Erős földrengés volt Mexikó déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, ez mutatja, hogy a közlekedés biztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani véleményüket. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Orosz